0: kezdjük általában.
1: Kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
2: Kávé helyett is.
1: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztősója. Tarts minden hétköznap reggel I. és Rolanddal

Gazdasági mutatók és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgass minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő 2 órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora este 7-től

0: Morgan.
1: Buenos Morgan.
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még?
2: Még egy órán át.
0: Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

Ennyi volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a parti. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Hangolódj nálunk a bulira. Hallgasd a Club Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. Club Session.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Több mint 200-an kezdték meg 10 hetes katonai alapkiképzésüket Tatán. Az EU nem tudott megállapodni az Oroszország elleni szankciók meghosszabbításában. Általában kedvezően alakul a levegő minőség a következő napokban. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Több mint 200-an kezdték meg 10 hetes alapkiképzésüket a Tatai Magyar Honvédség 25. Lapka-György páncélos dandár laktanyájában hétfőn a katonai alapfelkészítési programban. A páncélos dandár tájékoztatása szerint hétfőn 207-en vonultak be a Tatai laktanyába, hogy megkezdjék 10 hetes alapkiképzésüket. A bevonulók 19 alakulathoz írtak alá szerződést. A bevonulás első napján a dokumentumok kitöltése után egészségügyi szűrésen vettek részt a fiatalok, és felvették a felszerelésüket. A kiképzés első 2 hetében a fizikai állapot fejlesztésen van a hangsúly, a további 8 héten pedig a katonai alapfelkészítésen, amelynek része a többi között az alaki foglalkozás, valamint a fegyverzet és harcászati ismeretek. Az alapkiképzést sikeresen elvégzők a tervek szerint november 20-án tesznek esküt. Általában kedvezően alakul a levegő minőség a következő napokban, írta a légszennyezettséggel foglalkozó oldalán a Hungaromet ZRT. Azt írták, hétfőn előfordulhat elszórt csapadék időnként megélénkülő széllel, a levegő minőség általában kedvezően alakul, az ózon koncentrációja napközben időszakosan megemelkedhet. Az előrejelzés szerint szerdáig folytatódik az időnként változékony idő hideg frontátvonulással, jelentősebb csapadék nélkül, és a levegő minőség továbbra is alapvetően kedvezően alakul. Az uniós tagállamok nagykövetei hétfőn egy nappal a határidő lejárta előtt nem tudtak megállapodni az Oroszországgal szembeni uniós szankciók meghosszabbításáról, ezért egy héttel kitolták a döntés határidejét, írta hétfőn a Politico brüsszeli hírportál uniós forrásokra hivatkozva. Hétfőn egyhangú megállapodásra lett volna szükség, amint egy 3000 magánszemély és vállalat vagyonának befagyasztását előíró szankciós rendszer meghosszabbításáról. Az új határidő szeptember 22-én éjfél. Ismét lesz kistudós est Komáromban a Rüdiger tónál, szeptember 18-án pénteken 17 óra 30 perckor kezdődik a program, ahol lesz előadás, bemutató és éjjeli lepkészet is. A rendezvény este 4-9-ig tart, érdemes vinni elemlámpát, pokrócot és párnát, valamint jegyzett füzetet is.
0: Időjárás.
1: Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, általában gyenge marad a légmozgás, reggel 17, délután pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és

0: Morgan Best of I.S. Rolanddal és Riedl Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Tök jó, hogy most már így ennyi eső lejön, és azt nézem, hogy a héten még egy-két napra mondanak valamennyit. Azt néztem, hogy a föld még mindig így taszítja magától, tehát hogy annyira száraz minden, hogy így elfolyik, vagy ahol a jobb a helyzet, ott így beszívja, beszippantja, de nagyon kell. Pont most nézegettem, mert baromira érdekelt, ahhoz, hogy rend legyen, ahhoz ilyen 30 centiméternyi esőnek kéne leesnie.
2: Igen,
1: az kemény.
2: Igen, nagyjából egy két hétig eshetne folyamatosan.
1: Ez mennyi? Ez mint egy macska, olyan magas, nem? 30 centi egy macska?
2: Mondjuk úgy.
1: Nagyobb egy kis macska.
2: Nem nagyon méregettem még colstokkal a macskákat.
1: Ha valaki... Csak próbálom szemléletesíteni. Mi 30 centi, Roland? Na mi?
2: Fogalmam nincs, sajnos fogalmam sincs.
1: Sajnos.
2: Hát figyelj, egy újszülött csecsemő fenénél picit több.
1: Szerintem most közel értünk.
2: De egy, na.
1: Szóval felezzük el? Jó, értem.
2: Aki látott már újszülött csecsemőt, az ugye a válla alatt egy picivelig.
1: Te bárminek el tudod képzelni a felét, amit láttál már?
2: Egyébként igen.
1: Jó, helyes. De az mindig gondolkodtató, hogy minek meg hogyan. Most például, hogy egy elefántot el kell felezni, akkor hol felezed el, vagy hogy adod rá a gatyát? A négy lábán megy föl, vagy csak a hátsó kettőn?
2: Tényleg, hogy fel, hogy hosszába felezed, vagy magasságba?
1: Nagyon nem mindegy. De Salud, te jól, Kitti?
3: Nem.
1: Nem? Akkor most feldobom a napodat, figyelj. Van robotporszívód?
3: Nincs.
1: Akkor hallgass meg ezt a történetet, és akkor...
2: És nem is lesz.
1: Nem is lesz.
3: Ja, igen.
1: Szerintem ez a világtörténelem legkuszaványosabb, gyönyörű története egy tájvani férfival történt, hogy gyanakodott arra, hogy a felesége megcsalja. Azért kezdett el gyanakodni, mert van nekik egy nyaralójuk kicsit messze a házuktól, a lakásuktól, és ott egy fogkefét talált, aminek nem volt ismert a gazdája. Meg is gyanúsította a feleségét, hogy igazából itt valami van, meg a parkolókamerán is látott ott egy autót, de a feleség ezt még ki tudta magyarázni, hogy mi a helyzet. Aztán egyszer csak a csávó úgy döntött, amikor a feleség ott ebben a nyaralóházban volt, hogy van nekik egy tök menő robot porszívójuk, és azon keresztül tud vele beszélgetni. És hogy milyen vicces lesz, hogy a kedves feleséget meglepi azzal, hogy úgy oda megy a kis rumbával, vagy nem tudom mivel, és az majd megszólal, és a feleségéhez szól. Hát és egy kamera is volt rajta, a mobiltelefonján látta, hogy mi a helyzet. És besasszézott a szobába, gondolta meglepi a feleséget, és hát a feleség lepte meg őt. Mert egy légy otthon kapta egy idegen férfival.
3: Ajaj.
1: Na mit szólsz, kis porszívó bejön, és hát ő látja a jelenetet, majd utána még kamerázza a továbbiakban, hogy a feleség mesztelenül mászkál, és a csávó pedig a kanapén mesztelenül ül az ő kanapéján. Ezzel ő bíróságra ment, mert hát ugye házasság megtörve, akkor azért neki pénz jár, és ki is perelt magának 5,4 millió forintnyi pénzt. Ám ezzel nincsen vége a történetnek, mert itt jön a csavar. A nő visszaperelte, hogy olyan felvétel készült róla, amit ő nem engedélyezett.
3: Isten.
1: Így tehát a kisbarátunk 5 hónap börtönre ítéltetett.
3: Úristen.
1: Becsukták a csávot, és vissza kellett adnia körülbelül 1,5 millió forintnyi pénzt ebből a pénzösszegből, mert hogy pénzbírságot is kapott.
2: És innentől kezdve az egész világ tudja, hogy kamerás robot porszívó előtt nem szexelünk, mert az veszélyes.
1: Ha ott éppen csinálsz valamit, ami tilos, és elkezd berzenkedni, vagy ott zörög körülötted a robot porszívó.
2: Nem tűnik fel?
1: Vagy nem rugod odébb? Vagy nem gyanús az, hogy mondjuk a férjed hangján megszólal valaki az ágy alól, hogy hello drágám!
3: Hát most ne részletezzünk be, ha ők nem éppen halkak voltak, akkor valószínűleg nem hallották.
2: Hát figyelj, azért egy robot porszívó, de én nem tudom. Tehát értem,
3: hát mondjuk
2: azt,
3: hogy... a szól közben mondjuk a tévé, vagy zene szól. Ki tudja.
2: Ja, és akkor nagyon halkan, ilyen surranó üzemmódba indult be a robot porszívó.
1: És akkor leállsz?
2: Mármint, hogy a robot porszívóval, vagy pedig úgy az actionben. Hogy érted?
1: Melyik oldal mit csinál egy ilyen helyzetben?
2: Hát nyilván, ha őket vitte a szerelem heve.
1: Hát akkor ott nem.
2: Akkor ők nem biztos, hogy nem figyeltek igen a robot porszívóra.
1: De most képzeld magad a másik helyzetben, hogy otthon ülsz a kis joystickoddal.
2: Egyedül a saját kis joystickoddal.
1: És meglátod a nejedet ilyen helyzetben. És mondjuk nem akarja abba adni, akkor hogy neki mész párszor a porszívóval?
3: A bokájának.
1: Ráüríted a porzsákot? Vagy valami van?
2: Nem, hát nyilván ott ugye, nyilván a csávó arra törekedett, hogy akkor legyen bizonyíték. Tehát látta, hogy mi a szitu. Mm-hmm. Ő már eleve gyanakodott, tehát gondolom, hogy ott azért már érzelmileg se volt minden rendben. És akkor úgy volt vele, hogy jó, akkor ez jó lesz bizonyítéknak, aztán megyek a bíróságra. Csak nem nagyon gondolta végig. Tehát hogy a GDPR, mint olyan, az nem volt ott az ő fejében.
1: A másik érdekes, hogyha ilyenen kapod a feleséged, akkor perelsz. ez is egy elgondolkodtató. Tehát oké, van valami bizonyítékod, le van kamerázva a dolog, jó, megszegte az esküt, de hogy bemész a bíróságra, és még felhívod magadra a figyelmet.
2: Mit te mit csinálsz? Zsarolsz? Hát nem szabad, ez törvénytiltja.
1: Elküldöm a francba. De most érted, most 4 millió forintot kapok, de mindenki látja a videós bizonyítékot, ott itt adták, és a mit, Katalin bírónő ott végignézte az egészet.
2: Hát de nem rólad szól, hát az asszony van rajta, neked az nem ciki.
1: Ja, akkor gondolom, így livestream, és akkor még értékesíted utána a jogokat. Hogy...
2: Igen, fizetős alapokra felrakod, és akkor tessék még lóvét is.
1: Hogy lehet ezzel behozni? Akkor képzeld el azt, amikor lecsuknak, és ott vagy 5 hónapra a börtönben a gyilkosok között, és kérdezik, hogy te mit csináltál. Porszívoztam.
2: Lekomeráztam az asszonyt.
1: Na jó, de nagyon durva, hogy tényleg ilyeneket ezek az okos eszközök tudnak. Ti takargattátok valaha valamelyik kamerát? Mert én soha nem voltam ilyen takargatós, tehát igazából, hogyha valaki rácsatlakozik bármilyen eszközömre, akkor látja a fejemet.
2: Nem, soha, de nem is éreztem nagyon szükségét ennek. Meg hát én nem vagyok kamerákkal körülvéve, szóval, hogy...
1: Hát most... ott a telefonodon igazából nem. Valaki rámászik, bármikor láthatja a fejed.
2: Hát akinek ez boldogságotok, az az én nagy hombár fejemet látni, érted? Méretes homlokommal, hát akkor gyönyörködjön benne.
1: Laptop hát neked?
3: Nekem a laptopnál le van egyébként takarva.
1: De hogy a van ilyen frankó izé, temus izéd, amit rá tudsz húzni? Vagy
2: raktapasz!
1: Rá, vagy ráraktad ezt, igen, ezt a...
3: Fekete szalagot.
2: Egy egyszerű ragasztószalag.
1: És nem. Soha nem is veszed le, tehát hogy ezt úgy elfogadtad, hát hogy ott
3: persze.
1: Ne kukucskáljanak. Szerinted mikor kukucskálnának? Tehát, hogy tudnának olyat látni, mit tudom én, le van rakva a laptopod nyitva otthon, mert nyilván amikor gépezel, akkor semmi extra, ja. Hogy le van rakva úgy, hogy adott esetben észrevetnének mondjuk fürdés közben a laptop kamerán keresztül?
3: Hát nem.
1: Tehát akkor nincsen ilyen helyzet, nincs. Sem csak biztos, ami biztos.
3: Mm-hmm. Igen.
1: De a telefonkamerád nem zavar?
3: Hát... Figyelj.
2: Hát azt nem nagyon tudod, nem?
3: Szerintem a plafont látja, hogyha rácsatlakozik, mert azt is azért szoktam arccal lefelé.
1: Akkor meg a nagy kamera, akkor sokkal jobb a felbontás.
2: Igen, az a hátsó kamera az még jobb képet ad, tudod. Tehát, hogy igen, ez, tehát, hogy a telefonnál mit csinálsz? Tehát ez milyen hülyén veszi már ki magát, hogy elkezded leragazgatni a kamerákat, az tökéletes.
3: Jó, meg akkor minden reggel tudod, leszeded róla. Maximum annyit lehet még, hogy kiteszed a konyhába, aztán kész, és akkor nézzék az.
2: Beteszed egy fiókba, érted? Akkor nem hallod meg, hogy hívnak.
1: Hogyha van egy szuper porszívó, ilyen okos porszívó, amin van kamera, és ugyanannyiba kerül, mint egy olyan, amin nincs. Melyiket választjátok? Én biztos, hogy a kamerásat. Nem tudom, miért, de kell.
2: Nem, nekem nem, engem, engem nem? Teljesen idegen, hogy amelyiknek jobb a szívó ereje, meg a teljesítménye, azt.
1: Mm-hmm, tehát a hagyományos mondom, szempontokat...
2: Porszívóról beszélünk, jó?
1: Hagyományos
2: ha valaki most kapcsolódik be, hogy akkor mit választasz, amelyiknek jobb a szívó ereje? Robotporszívóról beszélünk. Egyébként nem aktuális is, hogy kéne új robotporszívót venni. De innentől akkor szigorúan csak olyat, ami nincs kamera.
1: Bocsánat, itt van a vonalban, Andi hozzá akar szólni.
4: Be tudjuk kapni.
2: Most nem hallottam, várjál, akarod?
4: Be tudjuk kapni.
2: Néztem.
1: Ő sem maradjon békében ezen a
3: héten. És hol van a popi fűtés?
1: Az is van, ez egy másik témára van tartogatva. Olyan dilemmákba ugrunk majd bele, amiket lehetetlen megoldani nélkületek, úgyhogy majd ti is gyertek velünk ebben.
3: Oké.
2: Okay. És ezeket ugye rendszeresen Ádi hozza, úgyhogy hát azért aki hallgatja a műsort, az tudja, hogy Ádi agya mondjuk úgy, hogy nem szokványosan működik. Ez a dilemmák során is rendre megmutatkozik.
1: Igen, vacakol a messzecske az agyacskámban, és hát így próbálok dolgokat átgondolni.
2: De ahogy ott az agysejtek így fakockáznak.
1: Bízom benne, hogy Rolandnak van tapasztalata,
3: no.
1: Mert nekem annyira nincsen, de kíváncsi volnék. Ha egy barátod párja megcsalja őt, és te tudod, elmondod neki, vagy nem szólsz bele?
2: Voltam ilyen szituban,
1: na,
2: igen.
1: Na, erre kíváncsi vagyok, mert én nem voltam ilyen szituban, de mindig is érdekelt, hogy mit csinálnék. A fejemben az van, és lehet, hogy ezt csinálnám, hogy én magával a megcsalóval beszélnék először, hogy ő lépjen valamit.
2: Na várjál, ráadásul nekem olyan cifra helyzet volt, képzeljétek el sok-sok
1: hogy ez a barátod te vagy.
3: Ja, igen.
1: Nagyon furmányos helyzet.
2: Hoppácska.
1: Na hát.
2: Tehát, hogy én már ilyen szituban is voltam, amikor nem, hogy az egyik felet ismertem, hanem mind a két felet ismertem.
1: És mit csináltál?
2: Hát, figyelj, én azt gondolom, hogy ott... Hát jeleztem, hogy ott azért valami nem stimmel, de próbáltam ilyen diplomatikus irányt venni.
3: Ja, ilyen kicsit.
2: Igen, tehát hogy azért úgy finoman.
1: Mm-hmm. Kitti, neked van sztorid?
3: Nincs.
1: De beavatkoznál? Most mit tudom én, itt az Andi, van valaki, de megtudod, hogy ez a valaki csalfa. Mit csinálnál?
3: Hát szerintem szólnék neki.
1: Andinak? Vagy a csávóval próbálnád megbeszélni?
3: Hát figyelj, most ha olyan egyértelmű jele lenne, vagy valahol velük összefutnék, mert, tehát ez biztos, hogy nem kezdenék el beszélgetni a csávóval.
2: És mi van akkor? Hogyha Andi lépne félre, a csávónak szólnál?
3: Hogy? Miért szólnék? Hát a barátnőmet miért
2: buktatnám? No, ugye innentől kezdek.
1: Meg amúgy is. Jelen esetben is biztosak lehetünk benne, hogy a csávó a hülye.
3: Azt hát.
2: Hát mindig.
1: Valahogy ez jön neki szumbaként.
2: Igazából ő megérdemelte.
1: De miért csalják? Én amúgy elvárnám.
3: Amúgy meg jó lenne nyilván hagyni, tehát hogy az lenne az igazi, hogy más életébe úgymond ne avatkozzunk bele, de most ha ilyenről meg tudsz, akkor na.
1: Én amúgy elvárnám, hogy nekem szóljanak. Tehát, hogy nincs ez a helyzet, hogy nem mondja el nekem egy barátom. Csak nem tudom, hogy ez kölcsönöse.
3: Hát...
1: Te akarnád tudni, nem? Vagy nem?
2: Aha, szerintem igen. Én azt gondolom, hogy ahogy előbb is mondtam, hogy én a hazugságokkal is inkább lennék tisztában, tehát ez a tiszta lapokkal játszál.
3: Hát akkor még utána is dönthetsz.
1: Most, hogy ezt a 2-3 dolgot kiderítettem Rolandról, van egy történetem veled kapcsolatban. Nem biztos, hogy akartad hallani. Jó, ha egy étteremben véletlenül nem számolnak fel egy 10.000 forintos tétel...
3: Nem szólok.
1: Szólsz, vagy csendben távozol?
2: Én szólok, sőt, én mentem már vissza. Úgy, hogy néztem a blokkot, és azt láttam, mert egy gyanús volt. De már elindultunk közben kifele, és néztem így a blokk, kifizettem, néztem a blokkot, valamit nem

0: ez a sláger egy étel lenne, Michelin csillagot kapna. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Há, egy dolog van, amit most be kell vallanom nektek. Ha áthívtam a lányokat, ők jobbra-balra mentek. Ha Pininél a hatalom, be kell hódoljak ennek. Te úriember.

0: Buenos Morgan! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
1: Ez volt a SUV 2.
2: A SUV 2, úgy igen.
1: SUV-ni.
2: Igen, valaki alatt az SUV pattog, más alatt a volánbusz. Hát... ez van, egy biztos, hallgassatok itt is, ott is minket. Na, hozzuk a csillagok üzeneteit. Kedves Kos, ma valaki pont akkor kér tőled segítséget, amikor már indulnál, mégis megéri megállni 2 percre. Délután egy váratlan bók teszi helyre a hangulatodat, csak addig legyél türelemmel.
1: Bika, egy apró vásárlás ma feltűnően nagy örömet okozhat, de ne ez legyen az ürügy a teljes kassa kiürítésére. Este válasz valami olyat, amit régóta halogatsz, meglepően gyorsan végzel vele. Na, Roland.
2: Nem tudom, mi lehet ez, de a vásárlást ezt én amúgy
1: mit
2: szeretem.
1: Mit vennél?
2: Te most soroljam nagyon-nagyon sok mindent.
1: Tésztát, tejfölt.
2: Azt mindenképpen, de ma inkább a csekkbefizetést vár rám. Mert az is rossz. Jó hobbi, ugye?
1: Meglepően gyorsan végzel vele a kassza kiürítéssel, azt hiszem úgy látszik.
2: Igen, az menni fog. Ma különösen jól működik a humorod, kedves ikrek. Oh. Még egy kínos helyzetből is ki tudod beszélni magad. Egy félmondatra viszont figyelj oda, mert több információ lesz benne, mint elsőre gondolnád.
1: Rák, ma változtass meg valamit az életedben, valami egészen hétköznapit, menj másik útvonalon, egyel máshol, vagy hallgass új zenét. Pont ebből a kis kitérőből jöhet majd a nap.

0: legjobb pillanata.
1: Ma nem annak lesz igaza, aki a leghangosabb, és ezt időben felismeri az oroszlán. Ha hagysz valakit kibontakozni melletted, később ő fog téged előnyös helyzetbe hozni.
0: Szűz, egy elveszettnek hitt tárgy, üzenet vagy információ újra előkerülhet. Ne próbáld azonban az egész napot tökéletesre szerkeszteni, mert egy kis káosz most kifejezetten jól áll majd neked.
1: Ma két jó lehetőség közül kell választania a mérlegnek, ezért a szokásos mérlegelés különösen nehéz lehet. Ezúttal válaszd azt, amelyiktől egy kicsit jobban izgulsz.
0: Skorpió, valaki megpróbál a titkolózni előtted, de túl jó a radarod ahhoz, hogy ne vedd észre. Ne kérdezz rá rögtön, ha vársz, magától is kiderül a történet érdekesebb fele.
1: Ma erős, menjünk valahová hangulat törhet rá a nyilas jegyűre, még akkor is, ha eredetileg semmi programod nem volt. Egy spontán kitérő kávé vagy találkozó többet adhat, mint egy hetek óta szervezett esemény.
0: Tehát a nyilas ki akar lőni a mai napon. Bak, egy feladat, ami sokkal nehezebb annál, mint amilyennek képzelted, szinte magától összeáll. Egyébként a felszabaduló időt jobb, ha nem töltöd ki rögtön újabb munkával, legalább egyszer élvezed azt, hogy hamarabb végeztél.
1: Ma furcsa ötletet támadhat a vízöntőnek. Elsőre ezt még te magad is túlmerésznek tartod, viszont érdemes feljegyezni, mert pár nap múlva már egyáltalán nem fog olyan őrültségnek tűnni.
0: És halak, egy régi dal, illat vagy hely váratlan emléket hozhat vissza, és ettől kicsit nosztalgikusabb leszel. A nap végére viszont már inkább a jövő foglalkoztat majd, valami új kezd körvonalazódni. Most milyen illatot érzek? Mikrofonszivacs.
1: Hát az nem annyira kellemes, ahogy a fájdalom sem. Mi a legfájdalmasabb dolog a világon? Ezt a kérdést fogjuk körbejárni az óra második felében, Kittivel együtt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ha nem a pénz a probléma, akkor mi más? Fedezd fel egy inspirációs workshop keretében a pénzzel kapcsolatos nehézségeidet
2: szeptember 19-én Tatabányán.
1: Részletek a Határtalan Facebook csoportban.
3: Megérkezett a Mancsi járat. A Dunakanyar mobil kutya kozmetikája. A teljesen felszerelt szalon az otthonod elé érkezik. Így kutyusod utazás nélkül szépülhet meg. Keresd minket a mancsijarat.hu oldalon és a Facebookon.
4: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Sevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
5: Volkswagen.
6: Na, hogy megy a meló?
7: Őszintén, gondolkodom a váltáson.
6: Akkor figyelj, a BorgWarner Oroszlán Kft. Turbógyára most vesz fel embereket, mert nagyot bővül.
7: Komolyan?
6: Igen, operátorokat, CNC gépkezelőket, technikusokat, elektromos karbantartókat és minőségellenőröket keresnek.
7: És milyen a cég?
6: Egy 25 éves stabilan működő autóipari gyár. Nem most kezdték, és a kollégák is jó fejek.
7: Na, ez már jól hangzik.
6: BorgWarner Oroszlán Kft. Stabil múlt, stabil jövő. Ha már gondolkodsz a váltáson, akkor az első lépést mi megkönnyítjük. Küldd el jelentkezésedet a jelentkezem@borgwarner.com e-mail címre.
0: Ez reklám volt.
2: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Buenos Morgan! 8:08 és itt van velünk a reggel csillaga,
1: azaz.
0: A paprika fülű, Nemes Kitti.
1: Jó reggelt, sziasztok!
0: Csípős a füled.
1: Megcsípték
0: a füled?
1: Mindjárt megcsíplek én.
0: Ott lógnak a paprikáid. Azok paprikák, nem? Az nem muskátlik.
1: Igen.
0: De szép paprika. Amúgy, tök jó.
2: Igen, tényleg különleges. Árpiné Nemes Kitti.
0: Árpinista.
1: Ezért még kaptok.
2: Édes, a leghíresebb női árpinista.
0: Igen, és nincs árpi a szeme alatt még, de majd meglátjuk. Nézzétek meg a Facebook oldalunkat.
1: Ne
0: Roland játszik meg. Rovatunk. Beindult. Mi lesz, a szüleid meglátják, írtak már, hogy gratulálnak?
2: Hova nem. Mentek Mász útra?
1: Hát... Nem tudom.
2: De arra figyelj, hogy a...
0: Ahol a hakni van, nem? Mert az ugye a szállás megoldva.
1: Ja, amúgy igen.
2: Igen, arra figyelj, hogy Madame Tussaud, tehát hogy oda ne nagyon menjetek ilyen panoptikumba, mert ott Árpi szereti a női bábukat csecserészni.
0: Hallod, Roland? A Zámbó vetted ki a szót.
1: Úristen! Tudni, csak ezért csináltátok, hogy ilyen szarszó.
0: Ez mekkora fájdalmi szintet okozott, vagy ez hol érinti a fájdalmi küszöbünket? Mert hogy képzeljétek el, hogy orvosok megállapították, hogy mi a legfájdalmasabb dolog a világon, és ebben a blogban most fájdalmat fogunk okozni egymásnak.
1: Tudom, jaj, de jó.
0: Rolandnak a fájdalom küszöbe nem túl magas, de a szóvicceket ezt így hova rakjuk? Tehát, hogyha el kéne helyezni egy 0-tól 10-es fájdalom skálán, ahol a 0 nem fáj, a 10 pedig fájdalmas.
2: Ja, én élvezem.
0: Én tehát... is az a baj, nekem ez 1-0-1.
2: Igen, nekem is, tehát abszolút. Viszont egyébként meg a fizikai fájdalmat tényleg nem bírom. Bevallom, ez lehet, hogy nem túl férfias dolog, de hogy én meg a fájdalom nagyon nem vagyunk jó barátok. És azért nem arról van szó, hogy a férfi náthalsz engem teljesen kiborít, mert nem. Remélem, a feleségem ezt már nem hallja. De hogy például, ha valamim fáj, akkor azt én azért nehezen viselem.
1: Hát úgy, mint szerintem általában a férfiak. Igen.
0: Egyébként valószínűleg igen, mert a Pistenek most nemrég volt egy kisebb fajta műtétje, ott tőlünk 1 kilométerre a kórházban, és lehetett hallani nálunk, hogy baj van. Tehát, hogy ő is az a típus, tehát van egy ilyen dolog, én meg kifejezetten szeretem, főleg ezeket az altatókat, meg amit utána adnak ilyen bénító folyadékokat. Tehát én nem élek semmilyen ilyen szerekkel, de hogyha ott megkapom a kórházban, akkor én nagyon tripben vagyok, tehát én tudom azt élni.
1: Tehát ezek után már direkt fogod eltörni valamidet.
0: Ja persze, úgy megyek, igen, a kalapács még a kezemben. Azt a jót adják, amit te múltkor adták.
2: Jó, hát figyelj, adta. Azért ilyen fehér köpenyes drillre keveseknek van.
0: Az biztos. Kitti, neked magasabban a fájdalom küszöböd?
1: Nekem szerintem igen, elég.
0: Na jó, akkor most teszteljük. Roland, hoztunk be eszközöket.
2: Várjál, mert közben írt a feleségem, azt írja, de hallom.
0: Hallja, jó. Akkor írd meg a valóságot, akkor... Nóri, légy szíves, jó?
2: Akkor nem mondok semmit.
0: Mi van ezzel a férfináltha dologgal? És azt kitől kapod el, és hogyan?
1: Na, igen.
0: Szóval, Kitti, fájdalom küszöb, akkor nálad az, azt mondjuk, hogy ilyen női szinten van, de tényleg elmondható, hogy a nők ezt jobban tűrik, jobban viselik úgy nagy általánosságban?
1: Szerintem igen. És meg én amúgy is egy fegyelmezett ember vagyok, úgyhogy nem nagyon állnék neki hisztizni, hanem muszáj.
0: Ez miért lehet? Ez azért van, mert hogy a nőknek nagyobb a tartásuk ilyen szinten? Vagy több fájdalmat élnek meg az életükben, és akkor emiatt a kisebb fájdalom már érezhetetlen?
1: Hát az az igazság, hogy miután a nők szülnek, és nekünk ugye havi menstruációnk is van, így azért...
0: Na jó, de te nem szültél?
1: Nem. De havi menstruáció van, tehát hogy azért tudom, hogy mi az a fájdalom.
0: Értem, tehát hogy van egy olyan rendszeretek, ami gyakorlatilag folyamatos fájdalomban tart, és emiatt ami nekünk zavaró, vagy elviselhetetlen, az nektek adott esetben sajnos megszokott. Ezt aláírom, bár egyébként sokszor szerintem minket férfiakat inkább a kellemetlenség zavar. Tehát nem feltétlen a fájdalomnak a mértéke, még hanem az, hogy valami
1: nem
0: van.
1: Nagyon szerette nem? Járni, az biztos.
2: Nem, engem a fájdalom, én ezt bevallom, engem a fájdalom zavar, de az nagyon. Én ezzel nem tudok együtt élni. Tehát, hogy én ilyen típus vagyok, én nem bírom egyszerűen a fájdalmat, én ilyen puhány vagyok.
0: Jó, akkor Rolandot kezdjük el dobálni valamivel.
1: Jó.
0: Verbálisan fájdalmat fogunk egymásnak meg magunknak okozni ebben a rovatban, de most először határozzuk meg, hogy szerintünk, mert itt van a kutatás, amit most tényleg nem a Nőklapja Café végzett, hanem orvosok, végeztek. Ők meghatározták, hogy mi a legfájdalmasabb dolog, ami embert érhet a világon, de hogyha nekünk meg kéne határozni, akkor maradnánk ezeknél a közhelyeknél, amiknek ugye mindig van igazság alapja, hogy a szülés és tökörrugás, vagy teljesen mást mondanánk legfájdalmasabbnak, illetve az életetekből mi az, amit tudtok hozni eddigi legfájdalmasabb dolog?
2: Na jó, de figyelj, most egyébként vannak nyilván ilyen extrém, meg egyedi dolgok. Ha a hétköznapi fájdalmak közül, tehát ami úgy mondjuk így relatíve rendszeresen rátörhet, ami szerintem a nagyon-nagyon kellemetlen, az egyrészt a fülfájás, én az nagyon rossz tud lenni. Egy-két évvel ezelőtt én küzdöttem ilyen, nem tudom, 4 hétig ezzel. Ami biztos még nekem nem volt, de tuti, hogy az ilyen epekő, meg vesekő, meg hasonlók, tehát azokról tudom, hogy az nagyon-nagyon rémes, lekopogom, szerencsére nekem eddig ilyen nem volt, de én egyébként is sima fogfájást is nehezen kezelek.
0: A fog az nagyon fog. Tud fájni. Igen. Kitti, neked legfájdalmasabb?
1: Hát igen, nekem is ez a fog, meg nekem a hasfájás is, tehát ugye én például azt nagyon nehezen tudom elviselni, mert nekem volt egy időszak, amikor volt ilyen glutén intoleranciám, és ott például olyan fájdalmaim voltak, hogy sokszor sírva fakadtam már, pedig azért tényleg magasan van a...
0: Nekem a legkellemetlenebb, amit a legjobban utálok, és minden évben egy hétre megvan, és gyűlölöm, az a torokfájás. Tehát ja, azzal hát, nem tudok mit kezdeni.
1: A kaparó
0: az engem nagyon-nagyon-nagyon idegesít. Ami meg életemben a legfájdalmasabb volt, itt két dolgot tudok felhozni. Volt ilyen epidurális műtétem, és utána jött az a fejfájás, ami igazából az agyvizet kevés, és nem tudsz vele mit kezdeni. Az olyan fejfájás volt, hogy azóta, hogy a fejem nem is érzékelem, tehát azt mondom, hogy ez semmi, erre beveszünk valamit, aztán elmúlik. Vagy a másik, amikor műtét után katéterre szorulsz. Az is egy olyan érzés, amit senkinek. Én ezeket hoznám, de itt írja például Kristóf a vesekövet, a fül és a fogfájást még. Veseköven soha nem volt, de állítólag az is nagyon oda tudja csapni az embert a falhoz.
2: Igen, meg mondom, az epe a másik, amit én azért úgy hallottam, hogy na az képes olyan szinten fájni.
0: Jaj, a múlt héten olvastam egy magyar férfit, aki képzétek el, az vesekő volt szerintem, csipesszel vette ki a húgycsövéből magának otthon. De vannak ezek az önmagukat műtők, apa is tud kisebb fogműtéteket elvégezni magán, nem. Én ezt nem tudom hova rakni.
2: De az a baj, tudod, hogy tehát én ezt olyan szinten nem bírom, hogy a gondolattól rosszul leszek. Igen.
0: Nagyon jó, így induljon jól a nap. De ezek fájdalmat okoznak? Tehát hogyha el kell helyezned a 0-tól 10-es skálán, akkor hova rakod ezt a fájdalmat, amit ilyenkor érzel? Ami nem egy fizikai fájdalom, hanem ilyen gondolati fájdalom.
2: Jaj, ez kevés, tehát ez nem nyilván ez ilyen 1-2, de hogy kellemetlen. Tehát,
0: filmben elfordulsz, amikor hozzák a harapófogot, körömre fogják?
2: Nem, tehát azért így a látványát az bírom. Ha más szenved, azzal nincs bajom.
0: Az bírom, ha látom.
1: Én nem.
0: Jó. Na figyeljetek, de a világon legfájdalmasabbnak beraknátok? Én lehet, hogy még mindig a szülést mondanám, úgyhogy soha nem éltem át, és soha nem is fogom legfájdalmasabbnak. Most kiderült, hogy az orvosok szerint amúgy nem, de hogy ti a legfájdalmasabbnak beraknátok ti is a szülést?
2: Hát így a hétköznapi dolgok közül igen.
1: Igen.
0: Na kapaszkodjatok. Hoztak néhány dolgot, ami szerintük sokkal fájdalmasabb, és itt hozzáteszem, hogy a teljes objektív mérce nem létezik a világon, de létrehoztak egy úgynevezett NRS skálát, amit úgy határoznak meg, hogy a 0 az nincs fájdalom, a 10 pedig az elképzelhető legerősebb fájdalom, amit érez az ember, és ezen egyébként mind a szülést, mint pedig a tökörrugást 8-9-esre rakják. Annyi a különbség, és azért raknák előrébb a szülést, mert az egy folyamatos, egy hosszantartó, a férfi érzés meg az úgy mulandó, tehát hogy az hál' Isten az úgy tompul és enyhül.
2: De van tízes,
0: kapaszkodj. Az egyik, az úgynevezett CRPS, ez az úgynevezett komplex regionális fájdalom szindróma, kicsit utána néztem, ez műtét után alakul ki, és az történik, hogy van egy alapfájdalmad, de emiatt a szindróma miatt sokkal erősebbnek érzed, mint amit a fájdalom indokolna. Tehát gyakorlatilag égő szúró, lüktető érzés, és már egy zokni érintése is, vagy egy enyhe hőmérséklet változás olyat vált ki, hogy megőrülsz tőle. Tehát kvázi felnagyítja az adott fájdalmat egy indokolatlan szintre. Aztán itt van még a trigeminus neuralgia, ez az arc egyik oldalán jelentkező hirtelen áramütésszerű idegfájdalom. Aztán itt van a cluster fejfájás, a szemkörnyéke jelentkező rendkívül intenzív egyoldali fájdalom.
1: Na, olyan nekem már volt.
0: Tényleg?
1: Borzasztó.
0: Nem esély.
1: Borzasztó.
0: 15 perctől 3 óráig tarthat. Aha. Az volt a legrosszabb, hát csak nem mondtad?
1: Amikor a szemgödröd is fáj, szinte a csont, az nagyon rossz.
0: Aztán itt van a vesekő, amikor a kő bekerül a húgyvezetékbe és akadályozza a vizelet útját, és hozom az utolsót, ami a legmeglepőbb. Állítólag ez a fájdalom listán a 10 plusz non plus ultrás a golyóhangya.
2: Jó golyóhangya. Mm-hmm. Jó, figyelj, van, gondolom az ilyen nagyon pici, de nagyon veszélyes, ugye?
0: Nagyon pici, és azt mondják egyébként, hogy A világon a, igen, Justin O. Schmidt, amerikai rovarkutató azt mondja, hogy hogyha 1-től 4-ig kell értékelni, akkor 3 állatnak adja meg a 4-es kategóriát, és abból a golyóhangya szinte 5-ös, a harcos darázs, a tarantulavadász darázs és a hírhet golyóhangya, ami azért golyóhangya, igazából bullet ant, vagy bullet ant, itt arról van szó, hogy szúrást okoz, de olyan, mintha meglőtték volna az embert, viszont fokozatosan okozza a fájdalmat, tehát vissza-vissza csap.
1: Jézusom.
2: Igen, és itt azt írják, hogy elég nagyok, tehát, hogy ilyen 2,5-3 cm körüliek ezek a hangyák. Hát az már nem is hangya. Hát
1: ja,
2: az már mi? Az már valami külön entitás.
0: Szóval férfiak, végre egy jó érvelés, hogyha valaki azzal jön, hogy te soha nem érezheted azt a fájdalmat, amit a szülés okoz, hozzon egy golyóhangyát, és azt mondod, hogy na fogd meg a söröm.
2: Az a jó hírünk, drága hallgatók, hogy Közép- és Dél-Amerika esőerdőiben él. Tehát,
1: hál' Istennek, maradjon is ott.
2: Igen, itthon azért relatíve kis eséllyel lehet találkozni vele.
0: És Tatabányán a dombon. Valaki behozta.
2: Na várjál, mert itt azt írják, hogy Brazíliában egy bizonyos törzsben a fiúk férfiatasítási, ez egy létező szó, amúgy rituáléjának a
0: tegnap
2: része.
0: Is mondtam, nem figyeltél?
2: És százával fűzik a hangyákat kesztyűkbe, amiket a jelölteknek 10 percen át kell viselniük.
0: De ezt nem hiszem el, ezek őrültek. És akkor igazából itt az történik, hogyha ez megszúr téged, akkor hosszú órákon keresztül ez mindenféle vesegörcsöt okoz, duzzadást, fájdalomhullámot, összehúzódást, minden, és ezt megcsinálják direkt.
2: Igen, és várjál, mert találtam egy videót is, valami magyar srácok azt gondolták, hogy nagyon jó dolog egy dobozba benyúlni, ami tele van ilyen golyóhangyákkal. Na, hát
0: hoztak Magyarországra? Akkor mégis van?
2: Hát ezt nem tudom, hogy hol csinálták, de remélem nem itt a közelben.
0: Ez nagyon kemény, de az ilyen fájdalomkeresőket sem értem, én már attól rosszul vagyok, hogyha megcsíp egy darázs. És egyébként vannak sokan, akinek ugye folyamatosan ott van az injekció a táskájában, hogy azzal védje magát, mert hogy allergiásokra, és ezek ilyen nagyon komoly dolgokat okozhatnak, de hogy milyen fájdalomszintek érnek embereket. Na jó, akkor most nézzük meg ezt a skálát. Ja, jönnek egyébként az üzenetek, többen írtok, úgy látszik, itt mindenkinek van közös élménye. István írja, hogy szerintem a haslövés is fájhat, meg a fizikai kasztrálás. Köszönjük szépen! Jó, ezeket az üzeneteket jó lesz, Tomi így bejön és visszaolvassa az SMS-t.
2: Azért ez egy vidám reggeli műsor, tényleg. De várjál, mert itt közben én elkezdtem utána olvasni a hangyafajnak, majd mindjárt ne feledd szavat, tényleg jön akkor Móni üzenete is, de hogy azt írják, hogy ennek a csípése a golyó hangjának lekörözi a mintegy 5 cm-es japán ló darazsakét is.
1: Úristen.
2: De hogy vannak olyanok, várjál, a 11 cm-es szárnyfesz távolságot is elérő trópusi elterjedésű pókölő hősdarazsakét is, hogy ezek is azért elég veszélyesek állítólag, úgyhogy most a pókölő hasdarázsra, nem hősdarázsra fogok rákeresni.
0: Hasdarázs. Nem mindegy, hogy szuper has vagy szuper hős.
2: Az a baj, én inkább az elsőt tudom hozni.
0: Én eddig attól a férektől féltem, ami Afrikában felmegy a sarkadba, és az nem lehet kiszedni egyszerre, mert beszakad.
1: Nem akarjuk ezt.
0: Móni írja, Buenos Morgan, olyan migrénem volt, hogy lebénult tőle a kezem is. Jaj. Na, az mekkora fájdalom lehetett. Igen, tehát hogy ezek nagyon durvák, és az az érdekes, hogy mindenkinél ez, tehát ez ilyen relatív, hogy kinél milyen fájdalom az, ami a csúcs, vagy ami az elviselhető, de hogy én el sem tudnék képzelni ilyet, hál' Isten, és az az egészben a legdurvább, amikor ebben a fájdalomban vagy, és azt mondod, hogy csak legyen már vége, és gondolj bele, most ebben az állapotban vagy. Milyen jó dolgod van? Tehát, hogy ezt azért értékeljük már, de most akkor bántsuk meg egymást, jó? 0-tól 10-ig lehet tehát skálázni a fájdalmakat, 0, 1, 2, semmi, 10 a legdurvább fájdalom a világon. Roland, szeretnél okozni a Kittinek egy 2-est? Mit csinálsz? 0, 1, 2, ez még nem érezhető, de már fájdalomnak nevezhető. Egy 2-est azt miben mérsz?
2: Hát nem tudom, én óvatosan megütöm a kezét.
0: Jó, ez mondjuk egy 2-es.
2: De ezt sosem csinálni.
0: Szeretnél a Rolandnak egy 5-öst? Mit csinálsz? Az olyan közepes fájdalom, az már fáj, ez a hangya csíp 10-est.
1: Hát, na, mit tudok csinálni?
2: Azt mondja, meg,
1: nézd rám,
0: megharapod a fülét.
1: Amúgy valami ilyesmi, van nekem is a füleim.
2: Azt mondja, hogy nincs kész a köztér, vagy nem tudom. Tehát,
0: nem végeztem a munkát.
1: Ja, én is valami csípésre gondoltam. Nem tudom.
0: Jó, ha nekem akartok egy 7-est, előkerül a kalapács?
2: Előám. Még egy véső is.
0: Ha 7-est akarsz, hova ütsz? A 8-9 a tökörrugás, tehát hogyha valami enyhébet kell ütni. 7-es.
2: Orrodra.
0: Egy orr, de erősen, te törjön.
2: Hát olyan közel, ne törjön, de fájjon.
0: Megtidenized az orromat.
2: Sámlira, na.
0: Szerintem sledgehammer kell, és akkor megtidenizheted az orromat.
1: Megtidenizheted, jaj Isten.
2: És akkor te is mazban fogsz járni hónapokig?
0: Valami ilyesmi, oké.
2: Te leszel a helyi zorró.
0: Jó. És akkor, hogyha most magadnak rakod be a 10-es skáláról, és akkor szerintem zárjuk ezzel a golyóhangyát, most látom, hogy nagyon utána néztél a dolognak, akkor ezt hova rangsorolod? Tehát ilyen 10, 20, 100?
2: Ja, hogyha, de és még tök mindegy, hogy hol csíp meg. Ja, hát figyelj, ha azt mondják, hogy egy hétköznapi átlagembernek 10/10, akkor nekem 10/20.
0: Jó, akkor zárjuk ezzel a blokkot, hoztam ezt a dobozt, ebben itt van egy kis golyóhangya, és Roland, kérlek szépen, ezt most nyeld le.
3: Napjaink kedvencei a legjobb forrásból.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Végre! Közeledik!
2: Ismét beköszön a spórolás napja a Vértes Centerben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértes Center Világa magazin őszi számában, és vásároljon kedvezményes áron. Ne feledje, a kedvezmények csak az adott napon érvényesek.
3: A legközelebbi kuponbeváltási nap szeptember 16-a szerda.
2: Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
4: Vértes Center. Éj színesen!
5: Az ikonikus goodiesek megérkeztek Tatára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
6: Városi túrák. Komárom őszi történetei. Van, amikor egy város legizgalmasabb történeteihez csak el kell indulni. Ősszel is várnak a Turinform iroda tematikus városi túrái. Legendák, különleges helyszínek, történelmi titkok és olyan történetek, amelyek mellett talán nap mint nap elsétálsz. Fedezd fel Komáromot más szemmel. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom. Lépésről lépésre élmény. Komárom. Határtalanul jó.
7: Kia Sportage 8.949.000 forintért? Vagy 0% THM-mel? Vagy ajándék automata váltóval? Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válasz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
8: Kia Császár, Tatabánya, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsászár.hu weboldalon.
9: Kia. Movement that inspires.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Új közbeszerzést ír ki a kormány a budavári palota újjáépítésére. Ma nem lesz időjárási front felettünk. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Leállítja a budavári palota újjáépítését és új közbeszerzést ír ki a munkálatokra a kormány, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium hétfőn a Világgazdasággal. A lap megkeresésére küldött válaszában a tárca emlékeztetett arra, hogy a kormány június végén rendelte el a Nemzeti Haussmann program és a budavári palota negyed megújítását célzó egyéb beruházások teljes körű felülvizsgálatát. A vizsgálat kiterjed a folyamatban lévő fejlesztésekre, a vállalkozási szerződésekre, az engedélyezési és kivitelezési struktúrákra, valamint az elkészült és készülő épületek jövőbeni hasznosítására is. A felülvizsgálat kormányhatározatban rögzített határideje szeptember 30-a, a munka jelenleg is folyamatban van, hívták fel a figyelmet. Egységes felsőoktatási ágazati bértábla kialakítását szorgalmazza a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Az érdekvédő szervezet közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken az eltérő finanszírozás miatt eltérő a bérezési gyakorlat is. Ugyanazért a közfeladatért az alapítványi egyetemeken munkakörtől függően 20-40%-kal magasabb fizetést tudnak adni, írták. Rámutattak arra, hogy az állami egyetemeknek folyamatos alulfinanszírozottsággal kellett megküzdeniük, a forrás hiányos állapot következményeképp pedig a bérszínvonal fokozatosan leszakadt az alapítványi egyetemeké mögött, sőt, jelentősen elmarad a diplomás átlagbér mögött. Kedden időjárási front nem lesz felettünk, de a hűvös többfelé nyírkos hajnali reggeli órákban felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok. Napközben sokfelé nyárias időben lesz részünk, emiatt az érzékenyek körében fejfájás, migrén, vérnyomás problémák és keringési panaszok is jelentkezhetnek, ugyanakkor felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. A napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, ajánlott odafigyelni a megfelelő mennyiségű folyadék és vitaminok bevitelére. Fogyasszunk sok friss zöldséget és gyümölcsöt, közölte az időkép.hu. A Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a héten is számít az önkéntes vératok segítségére. A holnapi napon például Gyermelyen az általános iskolában délután 3 órától 6 óráig nyújthatjuk karunkat. Ne feledjék, aki vért ad, életet ad.
0: Időjárás.
1: Ma már sokkal kellemesebb időre számíthatunk, napközben több órára kisüt a nap, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, 25 fokig melegszik a levegő. Szerdán is sok napsütésben lesz részünk, bár délután északon és északnyugaton már több felhő gyülekezhet, esőre nem kell számítani.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 8 óra múlt 4 perccel, jó reggelt mindenkinek, imádom ezt a munkát. Hát olyan információk és hírek dőlnek rám az internetről, hogy csak na, úgyhogy gyorsan néz körbe az utakon, hát ha van valami fontos is, aztán lenyűgözök mindenkit.
3: Ajaj, ez
2: nagyon jó lesz, ez nagyon jó lesz, készüljetek.
3: Jó, amit mondok, ha valaki az M0-ás felé menne, az M0-ás autó déli szektorán, az M1-es autópálya felé vezető oldalon baleset történt. Gyál térségében megszűnt a forgalomkorlátozás a 37-es kilométernél, de nagyjából 13 kilométeres torlódás alakult ki, szóval jelen pillanatban van egy óriási parkoló Pest körül. Úgy hívják, hogy M0-ás.
2: Szegények.
3: Aki teheti, kerülje el. Az M1-es nagyjából rendben van, környén Tatán erős a forgalom, Komáromat nézem gyorsan, az egészen nyugisnak tűnik, és akkor még gyorsan rálesünk. Dorogon is úgy tűnik, hogy minden rendben van, és Esztergom is, hát ott azért a 117-esen van egy ilyen enyhébb torlódás, de ez is élhető és járható.
2: 14 fok van, 24 lesz, jó idő van. Na, kapaszkodj! Olvad a hó a Mount Everest tetején, de mi a legújabb veszély, ami a környezetet veszélyezteti odafent? Mi az, amitől most a legjobban félnek, és ez nem kamu, ez nem álhír, ez nem túlzás? Mi okozza a legnagyobb gondot és környezeti kárt a Mount Everest tetején?
3: Húha!
2: Tippelját, hogy oda járnak turisták, hegymászok, de inkább hegymászok már.
3: Az, hogy pisilnek.
2: Tudtad?
3: Nem, ezt most tippeltem.
2: Ezt nem hiszem el, ezt hogy találtad ki?
3: Hát belegondoltam, hogy mi az, ami ilyen tömeges lehet.
2: És
3: hát
2: inkább a pisi, mint a kaki? De miért?
3: Hát pisilni többször kell.
2: De okos vagy. Na figyelj, itt a cikk. Olvad a hó a Mount Everest tetején, mert széthugyozzák a túrázók. Ez konkrétan...
3: Ez egy színvonalas cikk.
2: Nem egy blik cikk, hanem egy Everesti hivatalosan publikált és lekutatott dolog. Kapaszkodj, mert ugye ott rengeteg turista mozog, azt nézem, hogy ugye a vizelet az hőmérsékletben felmérhető úgy, mint hogy 849.174 megazsúl, amit igazából az emberi hővel ott generálnak. Na mindegy, nem megyek bele ezekbe a számokba, mert úgy se értjük, de az a lényeg, hogy ugye mivel a hegymászók a túra miatt, meg egyébként is rengeteg-rengeteg vizet isznak a kiszáradás elkerülése érdekében, így naponta összesen 6000 liter vizeletet termelnek, ami önmagában véve is nagy hőforrás, és míg a szilárd hulladékot összegyűjtik, a vizelet nagy részét közvetlenül a gleccserre engedik, és a kutatók becslése szerint ennek a hőnek köszönhetően egyetlen szezon alatt körülbelül 154 tonna jég olvad el.
3: Az
2: és
3: kemény.
2: Ez komoly veszély. Tehát, hogy ez nem hülyeség, ez komoly veszély.
3: Akkor mi lesz, hogy meg fogják tiltani a pisilést a hegymászóknak? Vagy lesz ilyen pisilés kvóta?
2: Nagyon durva. Nagyon durva, hogy tényleg ezen aggódnak, igen. És most hibahatár miatt itt számolgattak, és azt mondják, hogy becslések szerint amennyit elolvad, annyi vízzel meg lehetne tölteni egy olimpiai méretű úszómedencét, körülbelül 83 tartálykocsit, mint egy 16.700 szabványos fürdőkádat.
3: Azért az kemény, hogy ezt lekutatták, meg leközölték hivatalosan.
2: De és mi? Akkor tényleg lesz egy ilyen limit, hogy akkor mennyit pisilhetsz oda fönt? Meg kell Frey Tamáshozni a dolgot.
3: Meg kell Frey
2: Azt tudod? Tamáshozni. Hát ő volt híres arról, hogy megitta a pisijét. Volt,
3: jaj, ne!
2: De ne, van ilyen tabletta.
3: Ne!
2: Hát a Bear Grylls is, ami átszűröd a vizeletet és visszaforgatod.
3: Figyelj, azért az a legundorítóbb reggel címére eséllyel pályázunk ma. A fájdalom, az undorító állatok, akkor most itt bedobod még a hegyi pisit.
2: Hát de most ez tényleg gond. Tehát most még ezen nem aggódsz, de majd aggódni fogsz, amikor itt a lila akác közelázik, mert hogy ráolvad a Mount Everest is hó.
3: Igen, az
2: a sárga hó.
3: Messziről jön, de előbb-utóbb ideér. Jó, hát tehát meg kellene oldani akkor a nagy pisi problémát?
2: Igen, valahogy meg kell oldani. Vagy az van, hogy akkor tényleg párologtassák el, de az tényleg hővel jár, az sem jó. Akkor a visszaforgatást te, mint olyat kizártad, az még lehetne opció, hogy lehűtöd. De hogy? Mert akkor is olvad valami.
3: Hát ez az. Vagy úgy, hogy elhozod.
2: Várjál, itt írja valaki a megoldást. Nandi azt írja.
3: Kellene ilyen hordozható mobil WC, nem? És akkor hozod, viszed.
2: Azt írja, le kell hozni palackban, bizonyos barlangokban ez előírás.
3: Na.
2: És akkor lenne egy pisi palackod, meg lenne egy... Mert a kamionosok megoldják, ugye kidobják az ásványvizessel az ablakon, de ugye az akkor nem jó az.
3: Sőt, lesz külön egy serpa, aki csak ezeket viszi. Az egész csapatnak a pisi palackjait, ugye? Ő lesz a legdrágább serpa az egész csapatban.
2: Hát, de hogy ezt gondoltál volna erre a problémára?
3: Hát eddig nem, de látod most, hogy felvetetted, és elkezdtem így belegondolni, hogy na mi okozhatja ott a legnagyobb gondot, azonnal én is a pisinél kötöttem ki.
2: Mennyi baj van velünk emberekkel?
3: Tényleg mi okozzuk a legnagyobb kárt a természetnek.
2: Csak ezt az AI ne tudja meg, ne súgjuk meg neki, jó. Na, hát ennyi a kis színesről, és...
3: Hát sárga, de az is színes.
2: Sárgóból neveszünk. És megyünk tovább majd a témáinkban, bár itt lenne a jegyzetem, de azt hiszem, emlékszem, hogy mit csináltam ide. Ja, igen, most bökök vissza neked. Mert hogy az van, hogy tegnap megszóltál, hogy miért csinálom azt, hogy elmegyek valahova nyaralni, és akkor a nyaralásnak az első szakaszából azért relatív sok időt alvással töltök, hogy akkor minek mentem oda, hiszen igazából akkor tájat is nézhetnék, kiránduladnék, vagy mit tudom én. És én erre azt mondtam, hogy hát szegény munkás ember szétdolgozza magát a hétköznapokban, megérkezik a nyaralásba, és végre alhat. És mondtad, hogy hát ez nem a nyaralás szól erről, de a nyaralás szól erről, itt van az alvó turizmus.
3: Jó, én továbbra is azért röhögök rajta, masszívan. Tehát, hogy emberek azért fizetnek, most gondoljátok bele, tényleg, drága hallgatók, azért fizettek egy raklap összeget, hogy elmenjetek valahova, és ott aludjatok. Ne otthon, hanem máshol. De miben jobb máshol aludni? Tehát, hogy értem, hogy jobb idő van, de akkor meg már élvezd ki, akkor fürödjél a tengerben, vagy tényleg nézzél várost, gyűjtsél élményeket, de az, hogy nem otthon alszol, hanem máshol.
2: Hát egy jó alvás az azért nagyon sokat ad. És,
3: de várjál, van egy csomó ember, aki meg ráadásul idegen helyen nem tud olyan jól aludni, mint otthon. Nekem például anyám volt ilyen mindig.
2: Jó, de ha megteremted neki az ideális alvó környezetet, tehát tényleg egy olyan helyre viszed, és majd erről fogunk egy kicsit beszélni, ami direkt arra specializálódott, hogy ott igenis jól aludj, mit tudom én, van ott ilyen szuper őserdőhang, hűvös a szoba, nagyon puha az ágy, akkor lehetséges, hogy életalvását produkálná.
3: Az tök jó, csak azért akkor se aludjuk át már az idő nagy részét, én ezt vallom, na de mások meg mást, úgyhogy az alvás turizmusról is fogunk beszélgetni, és előtte pedig hozunk egy vadonatúj rovatot, ezt konkrétan én fogom majd prezentálni, dal szövegek alapján kell egy adott slágert, vagy lehet, hogy többet is felismerni, ez lesz a mi kis játékunk, én ezt kvázi el fogom szavalni, mintha egy vers lenne.
2: Vers mindenkinek. Jó, így és mi is nyilván itt a Kittivel játszani fogunk a stúdióban, de akkor versenyezzünk már úgy, hogy mi kontra hallgatók. Tehát, hogy nekünk van-e meg előbb a megfejtés, hogy a hallgatók írják meg üzenetben, jó? Te ezt majd figyeld, én nem nézem az SMS falat, legyőznek-e minket a hallgatók dalfelismerésben.
3: Nekem van erre egy kis név ötletem, szerintem nevezzük el ezt úgy, hogy slágervadászok. Kik lesznek itt vajon a slágervadászok? Ti, vagy pedig a hallgatók?
2: Nagyon tetszik, jó. Ezzel folytatjuk nem sokára, úgyhogy fület hegyez, addig pedig hozok három dalt, ami lehet egy kicsit gyakorolni, jó? Most énekelni fogják, és így kell felismerni, ha ez megvan, akkor utána Roland szavalásából is rájöttök majd milyen dal szól. Baby, go-

0: down.
1: Ne legyetek útban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kusavrúcsok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vannak, bassza meg a propaganda. Mi a f***t csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van engem, akkor szabadni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak. Razzi.

0: műsor, ami olyan, mint egy idegesítő szomszéd. Buenos Morgen! Hangos és nem normális.
1: Yo, what's up? We the Blackout Peace.
2: Hi everyone, this is Shakira.
3: Hey, it's David Guetta. Check out my new single.
4: Don't you worry.

0: Buenos morgen mindenkinek, itt a hét monitor mögött én vagyok az Ádi, a kettő mögött a Roland, és monitormentesen, vagy maximum egy monitornál a Nemes Kitti. Uh-huh. Te vagy a monitor vesztese a napnak.
1: Ez a nagy monitor körkép. Na, új rovatot kezdünk, mert hogy...
0: Szeretni fogjátok.
1: Arra gondoltunk, hogy... Ha már egyszer ugye jobbnál jobb slágereket hozunk itt nektek, akkor vajon most leteszteljük magunkat, mert a következő hetekben majd, minden kedden képesek vagyunk-e felismerni ezeket a dalokat, úgy, hogy nem halljuk a zenét, hanem csak a szöveget. Kvázi mint egy vers prezentáljuk. Ezt én fogom megtenni.
0: Ez lesz az RR, Roland rappel.
1: Nem rappelni fogok, nem, én szavalni fogok. Kérlek szépen, vers mindegykinek.
0: Ebben jó voltál egyébként, ilyen szavalló versenyeken? Én el tudok képzelni, hogy te ilyen szavalló fiú vagy.
1: Voltam szavalló versenyeken.
0: Én el tudok képzelni, hogy szavalló fiú vagy.
1: Amúgy igen, én voltam szavalló versenyeken többször. A legviccesebb az volt, mikor valamikor ilyen október magasságában elmentem egy szavalló versenyre. Én úgy éreztem, hogy nagyon nem sikerült ezt úgy prezentálnom, ahogy azt kellett volna. És el is mentem a vége előtt, tehát én nem vártam.

0: kaptam meg az eredményhirdetést, és konkrétan a tanévzáron derült ki, hogy én amúgy ott harmadik lettem, de hát, hogy
1: nem szabad.
0: Én lepődtem meg a legjobban.
1: Nem szabad ilyenkor. Vannak mindenkinek ilyen sulis sikerei, ilyen például az Isten pénzében játszottam halottat. Nagyon nagy szereplés volt, nagyon szerették, visszatapsoltak, de hát nyilván nem mehettem, mert halott voltam.
0: Jól hoztad?
1: Nagyon hoztam, a nagyoknál én voltam a halott.
0: Jó, hát akkor a halott pénz az lesz a következő lépcsőfok. Na, szóval ez lesz a slágervadászok játékunk.
1: Én arra gondoltam, hogy emeljük a tétet azzal, hogy a hallgatóknak adjunk esélyt, hogy ők is tippeljenek a 0620-978-985-ön. Én nem fogok nézni Viber falat, meg üzenő falat, Roland fogja. Tehát gyakorlatilag meg leszünk versenyeztetve, hogy mi fejtjük meg hamarabb az ő verselemzését, vagy a hallgatók.
2: Jó.
0: Na, ami biztos, hogy már a kifejezetten könnyűeket hoztam.
1: Több is lesz?
0: Igen, három lesz.
1: Aha.
0: Mert hogy arra gondoltam, hogy mégis csak ez az első, tehát a bevezetés első, az mindig különleges, néha kicsit fáj, de ez ma fájni nem fog.
1: Himnusz! Nem?
0: Nem. Viszont talán a Kitty olyan szempontból előnnyel indul, hogy visszanyúltam kicsit régebbre, magyar dalszövegek jönnek, leginkább 90-es évek, igen, és hát tudom jól, hogy a Kittynek ez nagy kedvence, úgyhogy szerintem neki ez kifejezetten könnyű lesz.
1: Tehát azt mondod, hogy ha 90-es évek képeket kell feltölteni a Facebookra, akkor Kittynek nem is kell változtatnia semmit?
0: Hát, körülbelül, igen. Nem, ő tudom, hogy szereti ezt a korszakot, és hát amúgy is arra gondoltam, hogy ha már ugye itt a Facebookon belegázoltunk a lelkébe, meg az Instán, teszem hozzá nagyon jó képlet, nézzétek meg, Kitty és az álompárja, megtaláltuk a tökéletes férfit Kittynek, kiposztoltuk, csekkoljátok, lájkoljátok, kommenteljétek, jó? Mert megéri. Szóval, hogy akkor most azért a játékban egy picit kedveznék neki.
1: Jó, akkor én az esélytelenek nyugalmával menjek neki ennek a dolognak?
0: Igen, körülbelül.
1: Jó, így lesz.
0: Nem, egyébként te is szerintem lehet, hogy lesz, amit ismerni fogsz közte, de nem annyira a te zenei világod talán.
1: Előadó vagy dalcím az egyik elég, ugye?
0: Elég,
1: vagy
0: igen.
1: Minden kell?
0: De aki mind a kettőt írja, az halálosan profi. Az első szerintem kifejezetten könnyű, tényleg ilyen előjáték kategória. Próbálom akkor úgy előadni, ugye nem mondok címet, pedig azzal kéne kezdeni. Lehet, hogy már az első sorból meg lesz Kittynek. A szívem oly bátor, csak pörgök, ahogyan a ventilátor.
2: Teljes homály.
1: Nem tankcsapda? Mint egy római gladiátor, nem az?
0: Nem.
1: Jó?
0: A fák körül szívem úgy örül, mikor kidugod a fejedet a lomb mögül.
2: Jézusom, de ilyesztő.
1: Ez Kozsó lesz, ez Kozsó. Ilyet csak ő tud. Lomb, meg domb, meg ez Kozsó?
0: Én kívánlak, mint banán a majmot.
1: Ajaj, geszti.
0: Következő sorban már ki lehet találni, azért hittem ezt a végére. Miattad lettem kötélen bajnok.
2: Figyelj, teljes erdőben vagy, nem tudom.
1: Jó hát lesz ez a rovat.
2: Erdőben vagy.
0: Huiber énekli? Hát nem a Huiber.
1: Roland, ezeket csak te hallgattak.
0: Aksza Huiberné. Ex-Huiberné.
1: Azt tudod ki a Huiber ex-e?
0: Ki volt a Huiber Feri felesége?
2: Hát a Cynthia izéből a...
0: Bestiárpap.
2: Nem. Mi az? Amiben a...
1: Hip-hop girls.
2: Hip-hop girls. Amiben a szúrós hajú.
0: A szúrós hajú fiú, igen, na. Itt van, Kristóf, UFO Tarzan, tessék. Kristóf, te vagy az én emberem.
1: Egy nulla hallgatóknak.
0: Veled fogok játszani, úgy látszik.
2: Jaj.
1: De ez tényleg Roland. Mered
2: az a kérdés.
1: Ezeket csak te hallgattad.
0: Dehogyis, fél ország ezt hallgatta.
1: Jó, eddig...
2: Na, a refrénre figyeltem, erre nem.
1: Egy nulla hallgatóknak, csak mondom.
0: Igen, Kristóf vezet eddig egyelőre. Jó, mondom a következőt.
1: Olyat hozzá, amit én hallgattam.
0: Amiket nem tudok.
1: Love, doktor, love. Nem?
0: Ez ugyanaz, az UFO. Igen.
1: Igen. Na, azt tudom. Miért nem ezt mondtad? Love, doktor, love.
0: Mert az könnyű lett volna.
2: Igen.
1: Doktor Véres onnan inspirálódott.
0: Itt szocializálódott. Második.
1: Oké. Okay.
0: Ez egy remek hely, nekem megfelel. Rátaláltam, felverem a sátram. Degedem. Nem jöhet csomagom, nem jöhet levelem.
1: Hip Hop Boys.
2: Igen.
0: A pálma, tényleg. pálmafák alatt eltöltök itt néhány nyarat.
1: Happy gang.
0: Hol zaba kaja, pia, gin, meg úzó.
1: Erre rímel, hogy púzzó.
0: Én lehetek. Nem fogom befejezni a sort, mert kimondom a dal címét.
1: Dr. Albán.
0: Doktor Albán.
2: Lefordítva.
0: Doktor Albán magyarul.
1: Nem volt jó?
2: Nem volt jó a Hip Hop Boys? Én nem. Is azt mondtam volna.
0: Nem.
2: Figyelj még egyszer.
1: Én lehetek Kovács Gyurkó.
2: Kovács.
1: Ez az? Ez a híres Kovács Gyurkó?
0: Híres, igen.
1: Fogalmam nincs.
0: Ti se, drága hallgató.
2: Ti se?
0: De mi van itt?
1: De miket hallgatok
0: így gyöngyösen?
1: Milyen zenéket hallgatok? Azt mondod, ez könnyű
2: szerintem
1: lesz?
2: Direkt olyan hangsúlyal mondjam, úgyhogy még véletlenül se jöjjünk rá.
1: De még egyszer.
0: Ez egy remek hely.
1: Okay.
0: Nekem megfelel. Rátaláltam, felverem a sátram. Deg, deg, deg, degedem. Nem jöhet csomagom, nem jöhet levelem. A pálma, pálma, pálma fák alatt eltöltök itt néhány nyarat. Hol zaba, zaba, zaba, kaja, pia, gin, meg úzó, és közben de jó, hogy a Jeló is minket hallgat.
2: Szia, Jeló!
0: Robinson Crusoe. Ámok futók, gyerekek!
2: Jézusom! Hát én ezt nem ismertem ezt a szám.
0: Nem ismerted?
1: 2-0 a hallgatóknak.
0: Igen.
2: Fú, Ádi, nagyon le vagyunk kérve.
1: Imádni fogom ezt
0: Zsolti,
1: a rovatot.
0: De jó, hogy itt voltál, mert hallod, hát, akkora bajban vannak.
1: De én ilyeneket nem hallgattam.
2: Jó, a Jelónak könnyű értedő pörgeti hát, a zenéket.
0: Igen, most. Neki hivatalban előnye van.
1: Köszönöm, akkor az elsőt megnyerték a hallgatók, de jó, azért hozzá az utolsót,
0: hát,
1: hogy
0: de ezt viszont,
1: kell asztal alatt
2: figyelj
1: másznunk.
2: Figyelj, Kitti, ha ezt nem tudod, akkor...
0: Ah, így van.
2: Akkor tényleg legyen egy zámbó.
0: Akkor szégyed magad össze, de ebben biztos vagyok, hogy ezt nagyon fel fogod ismerni.
1: Holnap kapsz az Árpi mellé valakit.
0: Szerintem...
1: Győzikét.
2: Figyelj!
0: Holnap kapsz még egy képet. Igen. Na, ezt szerintem ezt első sorból fel fogod ismerni. Na. Ha nem, akkor szégyeld össze magad.
1: Postás Józsi.
0: Jézusom. Postás Józsi. Van, amelyik híres lágere.
2: Na.
0: A csúf, vagy ismertebb nevén patkány.
1: Gangsta Zoli.
2: Gangsta Zoli.
1: Hoztam? Tudsz a címet?
2: És a jó, a rossz és a kártel.
0: Az, tényleg. Na, azért mondom.
2: Jó, hát ez...
1: Jó, nincsen asztal alatt mászás.
0: Jó.
1: Roland azért, tehát tud, hogy nekünk ilyeneket kell hozni egy homokba.
0: Homokba rajzolt szerelem, persze.
2: Amúgy nyomok az elsőnél volt ilyen gondolatom, hogy lehet, hogy ez Chris Rudy.
0: Nem.
2: Hát. Jó, azért nem maradtam szégyenbe.
0: Jó, hozzá, és meg direkt 90-es éveket választottam, mert mondom, Kitty azt szereti.
2: Pedig nem... az UFO, de az UFO-t mondjuk azt a számot is ismertem, de mi ez a refrént? Tehát,
1: hogy... Jó, lehet majd
0: az
1: olyan
0: hét. Valami nehéz lett volna kitalálni, ha úgy kezdem, hogy gyere el Tarzan, tényleg. Tehát, hogy az úgy komoly kihívás lett volna.
1: Lehet majd olyan hét, amikor én hozok verset, és akkor ilyen híres ramlik lesznek. Trink, trink, Brüderline, trink. Lassanzi Zorgetson House.
0: Azt meglepődsz, ha kenem vágok.
1: És tudni fogod mi. Aj, na jó, hát figyelj. Azt hiszem, hogy egy rovatot akkor most indítunk, amiben a hallgatók le tudnak minket gyopni. Andi, ebbe jó lesz?
0: Nem.
1: Nagyon jó. Tehát ez gyakorlatilag kedden szarra alázod a kollégákat.
0: Így van, a hallgatók és önmagam legnagyobb örömére.
1: Így legyen. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Five days

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új évszakba léptünk, de bizonyos dolgok maradnak a régiek. Mint például a Plazma Center kiemelt juttatásai. Szeptemberi alkalmassági vizsgálatodkor 5000 forint, majd életed első két adásával 60 ezer, az első 5 plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. Most érdemes igazán belevágnod, hiszen ezzel a vadonatúj jó szokásoddal egyszerre járulhatsz hozzá életmentő gyógyszerek elkészítéséhez, és töltheted fel a nyaralások, vagy az iskola kezdés által kiürített kasszát. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Sok szeretettel várunk!
2: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Stevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
3: Volkswagen.
4: Hello Komárom! Készen állsz? Szeptember 26-án szombaton végre elstartol a várva várt nyitóbuli a Komáromi Flamingóban. Este 10-kor indulunk, és figyelem, csajoknak 10:30-ig a belépés ingyenes. A lemezjátszóknál DJ Bóli, a Forrás Rádió lemezlovasa, valamint KGB, a Laza nagy kedvence. És ez még nem minden. Éjfélig Vodka plusz Energy Shot mindössze 450 forint, plusz érkeznek az ajándék óriás habrudak is. Tehát szeptember 26. Szombat, Komárom, Flamingo. Végre táncol, Komárom. Ottali.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Buenos Morgan, 3:49 előtt járunk 5 perccel a Kittivel, a Rolanddal, meg az Ádival.
1: Ez így van. Hello!
0: Na, aludjunk.
2: Aludjunk. Azért közveszélyes vagy, ezt most hadd mondjam már el a drága hallgatóknak, tehát, hogy mi itt ülünk 4 órán keresztül, nyilván kellően nagy csibbasztóak vagyunk azért adásban is. Na de, adáson kívül szólnak ezek a dalok, mindenféle dalok, egyébként jó dalok. De hogy ahogy dalszöveget értelmezről, kolléga, vagy amit belehal az előbbi dalnál is, azt énekli, hogy Pakisztán, ugye? Persze,
0: az
2: biztos,
0: volt, Pakisztán
2: van,
0: volt.
2: Nem, semmi baj, jön majd a doktor bácsi mindjárt, és segíteni fog neked.
0: Figyelj, egyébként tényleg ez van, hogy engem erre a 4 órára kiengednek a vigyorgóból. Itt lenyomom ezt a 4 órát, aztán megyek vissza, és megkapom
1: az a baj, hogy ezt el is tudom képzelni.
0: Nem, már Magyarországon nincsenek igazán jó vigyorgók. Régen jobb volt.
1: Annó, régen minden jó.
2: Csak nem tudom, hol hagytad azt a szép hátulkötős fehér kabátodat.
0: Ja.
1: Aha.
0: A fenéklesest?
1: Igen.
0: No, az van, hogy mi okoz igazán nagy örömet az életben. Ugye?
1: Hát,
0: lehet hozni a 3 betűst.
2: Egy pár ötlet, de azokat nem tudjuk elmondani.
0: De tényleg. Jó, hát.
1: Én az ételre gondoltam.
0: Az is.
2: Ja, hát
0: többnyire, ami szájon át bemegy, az jó. Nem?
1: Igen.
2: Kintike?
0: Nem, de tényleg, tudjuk hozni a 3 betűst, tudjuk hozni az evést, az olyan igazán nagyon jó szerintem még. Tudjuk hozni, én tudom hozni a sajátomból, nekem tényleg örömet okozza az ilyen wellness, sauna, ilyesmik, tehát ide behozhatjuk az ilyen relaxációs dolgokat. Van, akinél a sport, én nagyon nem az vagyok, de annak mondjuk így az utóérzése tud olyan lenni, és szerintem a top 3-ban mindenkinél, akármilyen fajta vagy, bekerül az alvás.
2: Az alvás jó. Uh-huh. Így van. Az alvást szeretjük. De továbbra is tartom, hogy azért nem fogok elutazni valahova, hogy ott tudjak aludni, és ne otthon.
0: Na jó, te érzed, hogy mit akarok ebből kihozni. Tegnap Rolanddal volt egy beszélgetésünk, Kitti is belefolyt, és Roland kiakadt azon, hogy vannak azok az emberek, akik elmennek nyaralni, vesznek egy jó szállást maguknak, és ott mindenféle dolgokat tehetnének, kirándulhatnának, fürödhetnének, stb. Ehelyett mondjuk a nyaralásuk első napját alvással töltik. És én meg kiálltam az átlag magyar mellett, akik közé sorolom magamat én is, hogy az egész rohanás és hajtásból végre kiszabaduló ember szerintem szívesen tölt azzal a nyaralásából valamennyi időt, hogy az alvás igazából arra szánja. És ez lesz majd a nagy kérdés, mert találtam ezzel kapcsolatban tegnap egy cikket, és azt írják, hogy felejtsük el a wellness hoteleket és a városnézést, mert most már aludni utazunk, és hoztam pár példát az alvás turizmusról. Roland, szerinted ez hülyeség?
2: Hát nem hülyeség, ha nem kell érte fizetnem. Vagy ha valamivel még összekapcsolják. Még egyszer mondom, tehát azért adjak ki pénzt, hogy én máshol aludjak, és ne otthon.
0: De még egyszer mondom, miért nem kirándulsz itt Tatabányán? Tehát itt is el tudsz menni várost nézni, itt is vannak éttermek, miért adsz ki azért pénzt? Miért nem ülsz be a kádban? Minek mész el egy tóhoz?
2: Mert ezt már láttam sokszor, meg még fogom is.
0: Hát és hogyha olyat aludhatnál máshol, amilyet itt soha?
2: Mert ugye
0: az alvás turizmusban ott erre ráfekszenek.
2: Szó szerint. Értem. Igen, én is úgy szoktam.
0: És az a lényeg, hogy nem arra rakják a hangsúlyt, hogy minél több programot zsúfolj bele a nyaralásba, hanem éppen arról szól a dolog, hogy pihenj, regenerálódj, jobb alvási szokásaid legyenek, amiket hosszú távon tudsz majd magaddal vinni.
1: Én ezt támogatom.
0: És ez nem rossz. Tehát én például szerintem, jó, itt most eléggé, amiket hoztam példának, azok eléggé előre haladott dolgok, és eléggé drága programok, de hogy ha ez egy elérhető áron lenne, én szerintem simán elmennék egy hetes alvásra.
2: Uh-huh. Uh-huh. Például Bora Bora, egy jó kis alvásturizmus. Ott vagy, a világ egyik legszebb helye. Te ne azt nézd, ne! Aludjál, csezdnek, aludjál, jókat.
0: De nem feltétlenül.
1: De felkelsz álmodból, és azt mondod, hogy ez nem álom, ez itt Bora-Bora.
0: Nem azt
2: de te
0: mondom.
2: Inkább visszafekszel, mert alvás turizmusra mentél.
0: Jó, máshonnan megyek. Tehát amikor kicsik voltunk, mi soha nem voltunk rossz módúak, de soha nem voltunk azok a luxizósok, tehát hogy ilyen nagyon gazdag helyekre utazzunk, de apujék összehozták, hogy kétszer is mehettünk Olaszországba, szeptemberben, Jezolóba, azért, mert az öcsémnek mondták, hogy akkor most vagy heti kezelésekre kell járnia, mert nem vesz rendesen levegőt, vagy nem kap rendesen levegőt, vagy egyszer elmegyünk tengerpartra, és akkor beszívja a sós visszagot, és akkor jobban lesz. Miért lehet aludni például egy jó tengerparton? Azért érdemes oda menni. Lehet, hogy jobb, mint megnézel Bora Borán egy múzeumot.
2: Bora Bora biztos tele van múzeummal.
1: Szerintem is.
0: Két dolog biztos van, egy Egerből kiindulva Beatles múzeum tuti van, meg Puppen múzeum.
2: Az Puppen is múzeum.
0: Igen, ahol babákat
2: lehet simogatni. A Bora Borai Puppen múzeum. Csak hogy már akkor németesen ejtsük ki. Hát az nagyon jó, igen. Nem, nyilván, hát figyelj, nagyon jó helyeken, nagyon jókat lehet aludni, persze, de nem csak azért fogok elmenni.
0: Jó, de lehet szar helyen is jót aludni. Tehát lehet az, hogy valaminek nincs turizmusa, de megcsinálja a legjobb alvócentrumot.
2: Az simán lehet. Viszont, hogyha, tehát, hogy szar helyen lehet jót aludni, de várjál, jó helyen lehet rosszat aludni. Ez hát a bejelzőlük, ez megbukott. Ez... Tehát, hogy...
0: Koelho még dolgozik a gondolaton.
2: Ez még feldolgozás alatt. De az biztos, hogy nem fogok azért milliókat kiadni. Mondd el a legdrágább helyet, ahova lehet menni alvás turizmus keretében.
0: Hát itt az első és a number one, amit a legjobbnak tartanak, az New Yorkban van. Itt $1,700 kell fizetni egy éjszakáért. Jó, ez egy kicsit túlzás. Szerintem egy $100 felül áraszták a dolgot, de hát árfolyam, meg dollárváltás, meg ilyenek. Ez az Equinox Hotel New Yorkban. Itt külön Sleep Lab, tehát egy laboratórium van, amit Matthew Walker vezet, és ő nagyon sok mindenre figyel. Például van 8 Sleep intelligens matrac, ami képes szabályozni magának az ágynak is a hőmérsékletét, méri a pulzust, légzésszámot számol, gőzt és hideg kombinációt, kontrasztzuhanyt biztosít, már maga a szoba, itt már bővítettem, cirkadián fényprogram van, reggel és este hangulat hanganyagokkal szórakoztatnak, alvómaszk, füldugó, esti tea, reggel pedig kapsz egy elemzést arról, hogy hogyan aludtál.
2: Én ezt egy okos órával tized annyi költségből.
0: Tud az órát cirkadiánt? Ja, várjál, másik téma. Okos óra és te?
2: Hát nem magamnak, hát annak, aki ezt megfizeti. Arra ráadjuk.
0: Na, de nyilván túl van árazva a dolog. De itt írják, hogy milyen dolgokat tudnak biztosítani ilyen alvó stúdiókban, és az okos matracokból azért tudnak nagyon luxust biztosítani, amiért én akár fizetnék egy ilyen pihenőterápiára. Nem tudom, ez a cirkadián világítás ez mit ad, enélkül tök jól megvagyok, meg alvás monitorozás nélkül is. De a hangterápia meg a személyes alvás konzultációk nem biztos, hogy bullshit.
2: Az lehet, de hát ehhez nem kell elutazni New Yorkba.
0: Jó,
2: szerintem.
0: Nyilván nem, de mondjuk Hawaii-ra igen, mert ott van az 5 napos újraindítás.
2: Az biztos, Hawaii-ra aztán biztos aludni akarnék menni, azt tuti, persze.
0: Ez a Hawaii Sensei Lanai, jó, de akkor menj úgy, hogy 5 nappal tovább mész, aztán alszol.
2: Hawaii Sensei Lanai, jó hangzik.
0: A Sensei. Seasons Resortban.
2: Az biztos, a Four Seasons.
0: És
2: az,
0: itt kapsz,
2: az biztos, hogy olcsó lesz.
0: Itt kapsz egy WUP aktivitásmérőt. Lehet, hogy olcsóbb, hogyha reggelizni sem mész le, annyit alszol. Ja. És csak bekötik az infúziót, aztán nyomják beléd a pogácsát, meg a
2: falatot. Rákeresek, menj ott egy éjszaka. Most így tényleg.
0: Jó, foglald be kettőnkre, jó? Úgyis csak aludni fogunk, most mi van abban? Spa kezelések is vannak, wellness programok.
2: Addig és mondjad.
0: Itt van... Ez gyönyörű. Hallod, hazautazás után van 2 telefonos utánkövetés. Kétszer fölhívnak.
2: Jól aludtál?
1: Jó volt.
2: Köszi.
0: Fölkeltettünk, bocs.
2: De mert nem találom ezt a helyet.
0: Telefonos utánkövetés.
1: Nem is légy.
0: Sensei Lanai. Four Seasons. Keres rá. Eddig mondom, hogy Tokióban is van ilyen kezelés. Ott pedig a Mandarin Oriental Tokyo Sleep Support retreatje. Egy több órás program. Ez egy egészségügyi konzultációval is együtt jár. Hűvőszobát mondanak, sötétséget, csendet,
1: és
0: ráhangolnak arra, hogy megfelelő időpontban feküdj le. Ez egyébként lehet, hogy érdemes a figyelemre, és itt folyamatosan figyelnek téged, és ez annyira nagyon nem drága, itt 80 000 yen plusz szervizdíj az egész összege. Nézem, hogy írnak-e nekünk ezzel kapcsolatban. Én úgy látom, a hallgatóinknak tetszene a dolog.
2: Figyelj, rákerestem, jövő tavasszal, nem tudom milyen idő van, gyanítom azért Hawaii-on általában az nem szokott rossz idő lenni, most nem nyárra, most így tavaszra kerestem rá. Lenne, kérlek szépen, amik 4 főre kerestem, mert azért mégis cseket a komány. Aludjon jól az egész család. Figyelj, egy a legolcsóbb foglalható szállás, az már is mondom neked, amiben szerintem konkrétan még étkezés sincsen, mert hát minek, mert úgyis ugye alszunk, 9 155 000 forint, a hülyének is megéri.
0: Egy jó alvás. Olyan frisse jössz vissza, és számolj bele azt, azért ne engedd el, hogy 2-szer utána fölhívnak.
2: Ja, hát persze.
0: Hát az azért távolsági díj, kapcsolási díj, elérnek, nem érnek, órát állítás, somó mindenre kell figyelniük. Jó reggelt, én azon kevés emberek közé tartozom, akiknek az alvás az utolsó helyen áll, írja Anikó, de vannak itt többen is, Eszti például tökre egyetértő, elmenne egy nagy alvásra. Úgy látom, a kismamák szívesen mennének egy nagy alvásra, Meg egyébként szerintem, akik ilyen munkaholisták, mint én, tehát hogy azért néha egy ilyen háromnapos, jó, nem kell ilyen wellness helyre, de egy ilyen háromnapos elcsendesedés, igen, valahol kicsit a természet lágyölén, meg ilyesmi, ez nem biztos, hogy rossz.
2: Nyilván persze, csak mondom, tehát én ezért nem adnék ki milliókat.
0: Na Roland, várjál, kitaláltam neked a tökéletes kompromisszumot, legyen ez a havai ötnapos újraindítás, de úgy, hogy választhatsz magad mellé fekvő ölelő lányt, aki nem csinál semmit, csak lehet ölelni alvás közben, és otthonos környezetet biztosít.
1: Nekem ölelős párnám van.
0: Roland egy olalos... Olajos ölelés, ezt akartam, csak nem jött ki. Nem, így se?
2: Nem nagyon hiszem, hogy így az asszony ezt nagyon támogatná.
0: Ja, értem, akkor Kitty, bocsánat, átfordulok.
1: Erre az lett volna a jó válasz, hogy az asszonytól elném. De és mindegy.
0: Egy ölelős párnak Kitty neked, hogyha berakjuk valahova, itt Balatongyörökön egy...
1: Simán.
0: Egyhetes öleléses terápia alvást, te mennél?
1: Mennék.
0: Roland, meggyőztelek?
2: Nyilván én is, tehát hogy nagyon, voltam egyszer, egy hetet eltöltöttem csopakon egy kétcsillagos hotelben.
0: Egyébként jó volt. Amúgy a kétcsillagos
1: miről szól?
0: Hogy mi van, elé cseszik a vajat, hogy kedd meg? A reggelit így. Ez mi van a kétcsillagban?
2: Nem, ott a szoban anyongatja, de a kapucsinó finom.

0: kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is,
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió toplistáját minden hétköznap délután
0: 5-től este 7-ig.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
5: iránykomárom.hu. Ősszel is élmény. Itt az ősz. Iránykomárom. Egy kellemes séta, egy izgalmas program, fürdőzés, vagy egy hangulatos ebéd. Komárom ősszel is tele van élményekkel. Programok, látnivalók, gasztronómia és kikapcsolódás egy helyen. iránykomárom.hu. Tervezd meg a hétvégét, és fedezd fel Komárom őszi arcát. iránykomárom.hu. Kattints rá! Komárom. Határtalanul jó.
6: Kia Sportage 8.949.000 forintért, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válasz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
7: Kia Császár, Tatabánya, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsászár.hu weboldalon.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Építkezés, otthonfelújítás. A Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-it szilokszán vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulószálakkal megerősített, alga és penészgátló megoldás. Keresd a Kósa festékboltban, Esztergomban a Rudnai Sándor tér 1 szám alatt.
2: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Ismét összefogtak a motoros angyalok, alkotmánybírókat választhat a parlament, áfa csökkentést sürgetnek független kulturális intézmények vezetői. Hozom a részleteket a mikrofonnál Nemes Kitti. Összesen 1831 motor gurult ki a dorogi gyülekező helyről, az utasokkal együtt pedig több mint 2600-an vettek részt a Motorosok és Lehetnek Angyalok jótékonysági felvonuláson. Szeptember 12-én szombaton közölte a dorogimedence.hu. Az Esztergomi Kórházat támogató rendezvény szervezői szerint a segítőkkel és az útmentén integetőkkel együtt mintegy 3000-en alkották az idei motoros angyal közösséget. Alkotmánybírókat választhat és új törvényeket fogadhat el az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról, továbbá a dízel támogatással összefüggésben kedden az országgyűlés. A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor a demokrácia nemzetközi napjára történő megemlékezéssel kezdődik. Több más probléma mellett elsősorban a kulturális események jegyeire jelenleg érvényben lévő áfa kulcs radikális csökkentés szorgalmazta több független kulturális intézmény vezetője hétfő este egy beszélgetésen a budapesti Inga Kultúr kávézóban. Bognár Attila elmondta, a kialakult helyzet Magyarországon a művészeket és a feléptetőket egyaránt kellemetlenül érinti. A beszélgetésen a résztvevők kiszámítható kulturális mecenatúrát szorgalmaztak. A Székesfehérvár-Komárom vasútvonal Bakony-Sárkány és Kisbér közötti szakaszán szeptember 29-én 21 óra 30 perctől másnap 6 óráig előre tervezett éjszakai zajjal járó karbantartást végeznek a vasúti pályán. Az állomásokon, az állomások közötti nyíltvonali szakaszokon és a vasúti átjáróknál a feltüntetett ideig tartózkodnak és okozhatnak zajt a karbantartást végző vasúti munkagépek, a zaj terheléssel járó éjszakai munkavégzés miatt a lakosság megértését és türelmét kéri a vasúttársaság.
0: Időjárás.
1: Ma már sokkal kellemesebb időre számíthatunk, napközben több órára kisüt a nap, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, 25 fokig melegszik a levegő. Szerdán is sok napsütésben lesz részünk, bár délután északon és északnyugaton már több felhő gyülekezhet, esőre nem kell számítani.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: telefonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 9 után 3 perccel jó reggelt, így kedden reggel.
3: Jó reggelt, így van. A kedd az már úgy szerintem egy picivel hangulatosabb általában, mint a hétfő. Már nincs rajtunk az a nyomasztó érzés, hogy akkor hétkezdés van. Hát nem mondom, hogy a hétvége pesgését azt nagyon érezni, mert az előzőjét már nem érzed.
2: Már csak a bugyogás.
3: A bugyogás, igen, a következőjét meg még nem érzed. De én azt gondolom, hogy a kedd az nagyjából egy ilyen szerethető nap szokott lenni.
2: Ez az a pillanat, amikor az élménymedence még nem indult be, de már várod, hogy beinduljon.
3: Úgy. Ám mondjuk a kedről ez még így nem jutott sose eszembe.
2: Nekem de... sem, napsütéses időnk van viszont, úgyhogy süt a nap, nehogy szomorú légy. 16 fok van, 24 lesz.
3: Ezt tessék kielvezni, szerintem kifejezetten kellemes. Egyébként azt néztem, hogy ez a hét összességében tök jó lesz így időjárás tekintetében.
2: Igen, összességében nem lesz túl összes.
3: Fú, te már készülsz amúgy így előre a csütörtökre?
2: Igen, nagyjából igen. Folyamatosan spájzolom be a rosszabbnál rosszabb szóvicceket. Mi van az utakon?
3: Az utakon csendrend, béke, fegyelem, kérlek szépen, de még az M1-es is egészen nyugodtnak tűnik. Tatabánya, általában Tatán azért van forgalom, de ott is abszolút járható. Komárom és Esztergom is nyugodtnak tűnik, úgyhogy lekopogom, úgy tűnik, hogy ma kifejezetten jól lehet haladni.
2: Jó, akkor elviszlek Tihanyba. Mikor jártál ott utoljára?
3: Várjál, gondolkozom, egy pár éve, mert voltunk Füreden, és akkor úgy, aha, igen, ez nem tudom, már 3-4 éve.
2: És milyen volt a benyomásod? Nekem Tihany nagyon tetszik, nagyon szerethető, de van egy olyan érzésem, hogy túl sok a levendula.
3: Zavar? Ez általában szeretni szokták. Tehát ez egy ilyen helyi látványosság, tudod?
2: Értem, meg tudom, de túl sok. Tehát, hogy minden levendulás. Én azt gondolom, hogy minden, amiben levendulát raknak, jobb levendula nélkül.
3: Ja, te nem szeretted a levendulát.
2: Nem vagyok egy nagy levendulás, de ez zavar egy kicsit, meg volt egy olyan élményem és megélésem, és nem tudom, hogy te ezt mennyire tapasztaltad, brutálisan beépült. Tehát, hogy régen ilyen szellősebb volt, egy picit jobban éreztem a természet közelségét, most meg luxus ingatlanok hátán, nyilván az irítség is szól belőlem, de hogy úgy nagyon tele van.
3: Ugyanez egyébként Füred is, meg még jó néhány balatonparti település, de ha azt veszed, figyelj, hát az egész országban bárhol mész, a lakópark épül lakópark hátán.
2: Jó, ez igaz, ebben igazad van. Nem úgy Tihanyban, mert itt bizony most lecsap a NAV.
3: Ajjajjaj,
2: kapaszkodjál már meg.
3: És mit ellenőriznek?
2: Képzeld el, hát van ott egy olyan rész, ahol hivatalosan nem nagyon lehetne ilyen luxus ingatlanokat felhúzni, de az emberkék mégis ezt megoldották. Egészen egyszerűen úgy, hogy például a medencét elnevezték gyümölcsmosónak. Végül is lehet benne mosni egy tányérnyi cseresznyét, és erre rájött a NAV. Úgyhogy hiába nevezték gyümölcsmosónak a medencét, most lecsapott a hatóság, két ingatlan már bontásra ítéltek, és további 5-ön megy az eljárás, és valószínűleg mindenki áldozatául fog esni abban az utcában, ahol 80 négyzetméteres gazdasági épület és 90 négyzetméteres pince húzható egy-egy telken, ehhez képest luxusházak vannak, Porsches garázssal meg medencével, amit gyümölcsmosóra kereszteltek.
3: Nézd, akkor ott van a présház, 190 négyzetméter. Hát van benne egy ilyen fullos, nagyon modern hálószoba, mert hát ha a munka közben mégis megfáradnánk, akkor igen, hát le kéne dőlni valahova,
2: mondták
3: pihenni.
2: A Forrás Rádióban, hogy fontos az alvás.
3: Ezért kialakítottuk, meg hát azért kell egy nappali, és hát az az előcsarnok. Tehát, hogyha valaki megérkezik a présházba dolgozni, akkor ott le tudjon ülni azon a gyönyörű, szép krokodilbőr kanapén.
2: Itt van ez a Porsche Lambo McLaren, ezek a munkagépek. Kell is nekik ez a pajta?
3: Ez a szolgálati autó. A munkatársak ezzel járnak dolgozni
2: tényleg
3: a présházba.
2: Nem viszem el. Én azt mondanám egyébként ezeknek, hogy oké, maradjon meg a ház, de akkor most mutassanak egy szüretet, és mossanak gyümölcsöt, és préseljenek. Tehát ha meg tudják csinálni, akkor ámen, maradjon. De nem?
3: Jaj, hát figyelj, nyilván azért a magyar ember tudod alapvetően ilyen rafkós, trükközik. Tehát, hogy nálunk ez az életnek az egyik veleje. Hogy valahogy megtaláljuk a kiskapukat, valahogy ki tudjuk játszani a szabályokat. Hát miért pont Tihanyban ne játszanak?
2: Ez zseniális. Nekem lenne szaunám, ez lenne a terményszárító kamra.
3: Hát most mondd ezt, hát beviszed a 60 fokba, megszárad, meg?
2: Megszárad. Hát meg lehet így is csinálni. Tehát tőlem egy borász csináljon bort fürdőruhában. Ha a fürdőgatya neki segít, akkor legyen. Engem nem zavar.
3: Mindenki úgy dolgozik, ahogy akar, ugye?
2: Hát, ez zseniális. Na, hogy most ezek buknak el sorban, meg buknak le sorban, de hogy milyen elmés a magyar, nem?
3: Hát figyelj, igen, tehát azért rafináltak vagyunk, csak hát a NAV nem feltétlenül fogja ezt így elhinni. Tehát hogy az a baj, tudod, hogy lehet itt rafkósnak lenni, csak hát a hivatalos helyeken azt nem feltétlenül fogják elhinni. Na, ami viszont teljes mértékben hihető, az az, hogy nem sokára jön a NAP híre nálunk, nyilván ugye szokás szerint ezt majd Kitti fogja prezentálni, és igazából ennyi, élvezzétek, napsütés van, vidámság, jó hangulat, meg a Kitti az Ambu Árpival, közös romcsis képen, Facebookon, meg Instán, tessék,
2: igen,
3: lájkolni, ha még nem tettétek meg, mert különben az életben nem fognak összejönni.
2: Ez a Forrás Rádió antidepresszánsnak, nem tudom kimondani.
3: Antidepresszánsa.
2: Igen, ez a Forrás Rádió antidepresszánsa, tehát, hogy tulajdonképpen frontin helyett, hogyha azt érzed, hogy rossz az életed, baj van veled, vagy gondok érnek, csak nézd rá Kittire Zambó Árpival, és rájössz, hogy milyen csodálatos minden.
3: Igazából az a kérdés, hogy vajon Andit kivel photoshopoljam össze? Tehát mondjátok, hogy várom az ötleteket. Nyilván nekem is lehet, meg lesz is, de azért, hogyha lenne tippetek, hogy kivel mutatna olyan szépen, bájosan, elragadóan egy közös képen Andi. Ha már ugye Kittit összevarázsoltuk itt a Zambó Árpival.
2: Én ezzel gondolkozom, hogy ki az, aki elférne maga mellett, akit őszintén szeretni tudna, akihez vonzódna, és aki elviselni, ugyanakkor ölelni és szeretné. Szerintem rakj mellé még egy Andit.
3: Nem, mert hát a magyar celeb világban, de lehet külföldi is, de valami férfi. És ne küldjétek itt a mindenféle ilyen koreai popbandákat, mert azt tudom, tehát ez az evidens.
2: Ja, Roland nem tud koreait photoshopolni.
3: De tudok.
2: Tudsz?
3: Tudok. Figyelj, szinte mindegy, hogy melyik srácot jelölöm ki, mert nagyon hasonlóan néznek ki.
2: Andi Páko?
3: Jó, ez egy jó szint, ez már olyan, ami azért úgy, mondjuk úgy, hogy már adja magát, de ha van ötletetek, akkor írjatok 0620 978 9785.
0: Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli ébresztős

0: 9 óra múlt 20 perccel szemben a Kitty, mellette a Roland, én vagyok az Ádi. Jó reggelt nektek!
1: Szem nem marad a szárazon.
0: Hát biztos, hogy nem, mert a Kitty hozta nap hírét.
2: Juhú! Igen.
1: Na, mi jót hoztál nekünk?
2: Mi jót hoztam? Hát szerintem mindenki találkozott már ezzel a hírrel, hogy hát itt volt egy félreértés. Két magyar ló, egy félreértett levél és a Buckingham. Buckingham palotta.
0: Ezen fogunk lovagolni.
1: Hát azért az, gyerekek, tehát ha félreértés, ha nem, majd mindjárt mondani a részleteket, azért az ciki. Szóval azért ilyet én nem tudom, kinek jutott eszébe, ki vitte ezt végig, meg ki az, aki leámenezte ezt, hogy ezt elküldjék, de hogy egy eleve nem kérünk vissza ajándékot.
0: Ugye?
1: Hát még diplomáciai ajándékot.
0: Azt hiszem, hogy itt Magyarország harmadik Károly brit királynak ajándékozott lovakat, és volt egy levél, amit megírtunk nekik, hogy akkor ezt a kölcsönszerződést bontani akarjuk, és ők azt mondták, hogy de nem adjuk vissza a lovat. És akkor jött a magyar reakció, hogy jaj, bocsánat, csak valamit félreírtunk a levélben.
2: Igen.
0: Mit lehet félreírni, hogy azt ott úgy értsék, hogy mi kérjük vissza a lovat, amit ajándékba adtunk, mi meg úgy értsük, hogy mégse kell. De ez, hogy mit írsz el?
1: Elgépelték a Google fordítóval a levelet? Vagy, tehát, hogy igazából bennem is ez vetődött fel, amikor hallottam ezt a sztorit, hogy hát egy, kinek jutott eszébe? Át kettő, miért lett elküldve? Át három, ha már így beleálltak, akkor, vagy ha már ez így megtörtént, akkor utána nem volt ennél jobb magyarázat?
0: De akkor már rohadtul szerezzük vissza a lovat. Mi? Horse helyett horse-t írtak? Vagy mit lehet itt? Megkérték a Tominkat, hogy ő írja a levelet? A nagy angol tudásával?
1: Ja, hogy ha már nem azt akarták, hogy Horse, hanem hogy WHORE.
0: Kérjük vissza, amiket kölcsönadtunk Károly. Már idősebbek, de jöjjenek vissza azok, igen.
2: Hát itt az a baj, hogy nem részletezték. Na, figyeljetek.
0: De várjál, most, bocsánat, még egy mondat, mielőtt figyelünk. Hogy ezek szerint az elmúlt 2-3 nap alatt sikerült egy kreatív tímnek kitalálnia valami olyan magyarázatot, amit szerinted a végén el fogunk fogadni?
2: Hát figyelj, összebeszéltek már, minden oké.
0: Okay. Tényleg? Na mondjad, hogy magyarázták
2: ugye,
0: ezt
2: hát meg? A vitatott ügygyökere 2026 júliusáig nyúlik vissza, amikor a szilvásváradi állami ménes gazdaság működésért felelős miniszteri biztos, bárki is találta ki ezt a titulust, köszönöm, levelet küldött a brit királyi istálónak, a megkeresés a felek között fennálló kölcsönszerződés megszüntetését kezdeményezte, ami a sajtóban azonnal úgy csapódott le, hogy a magyar állam visszakéri a lovakat a brit uralkodótól.
0: Szemét sajtó.
2: Igen, a kormányzati tájékoztatás szerint azonban ez a megfogalmazás pontatlan volt. A miniszteri biztos később újabb megkeresésben kért elnézést a félreértésre okot adó megfogalmazásért, és tisztázta, hogy nem a lovak hazahozatala a cél, hanem a jogi helyzet tisztázása és a további együttműködés megtervezése. Nem tudom, hogy ezt egyébként...
1: Hát figyelj, azért annól, hogyha én anyáméknak így próbáltam volna bármit megmagyarázni, nem hittek volna nekem, úgy érzem.
2: Hát ez figyelj, kevés. A körben fontam.
0: Ez ülj le egyes.
1: Minek kérde? Pont az a két ló, az honnan hiányzik? Tehát, hogy ott hol van Szilvásvárad? Hogy itt van a ráró, itt van ő is, ott még két ló, úgy hely van. Hát kéne két ló, na hívjuk vissza Angliába.
0: Hát meg azok már öreg lovak. Tehát, hogy most nem tudom, lehet ezzel még fedezni, vagy bármit? Lehet ezzel még bármit csinálni, ami érték?
1: Panelparaszt gyerek vagyok. A lovat felismerem, tudom, hogy van négy lába. Meg rá lehet ülni. De ezen kívül többet ne várjál
2: Na
1: tőlem.
2: Figyelj, itt vannak jogi tisztázások.
1: Ajajajajajaj.
2: Ugye sokan úgy tudták, hogy a két lipicai ló harmadik Károly koronázásának alkalmából állami ajándékként került Nagy-Britanniába, a 2026. augusztusában lefolytatott hivatalos ellenőrzési jegyzőkönyv ugyanakkor rámutatott a bürokratikus valóságra.

0: egyrészt kipróbálási szerződés, mert hogy van ilyen, a lova 2024-ben nem végleges ajándékozási, hanem kölcsönadási megállapodással kerültek Londonba.
1: Lehet, hogy ezek így is házasodtak? Kipróbálási szerződés, kölcsönadási, még visszaváltási.
2: Károly Kamilla?
1: Amúgy simán lehet.
2: Az is bátor.
0: A másik, hogy magyar tulajdon, a lovak tulajdon joga jogilag mindvégig a magyar állam tulajdonában
3: maradt. Ja, ezt mondták rögtön az
0: elejétől. És hát akkor volt egy elmaradt adminisztráció, az ajándékozás hivatalos papírmunkája 2024-ben nem zárult le teljes körűen, így a két kiváló egyet papíron kölcsönlónak számított.
3: Igen, és kölcsön lónak meg túl, nem is.
0: Nehéz a fogad.
3: Igen, igen. Tehát, hogy ajándéklónak
0: na, szóval
3: nehéz
0: az a fogad. Hallod,
1: ugye? Kristóf nagyon benne van. Azt mondja, hogy csődör eljárást kell kezdeményezni.
0: Imádom, köszi!
2: Figyelj, én az angolok helyébe annyit írtam volna, hogy kedves magyar barátaink, nagyon sajnáljuk, egyben nem tudjuk küldeni őket, részletekben küldjük, kezdésként kaptok egy nagy ló...
1: kolbászt.
0: Hát, igen.
2: Tehát, hogy én nekem ez lett volna a válaszom.
1: De ez mi, hogy ajándékot
0: vagy
1: vissza?
0: Vagy tudod, van az a vicc, az a csesz meg a fűnyíródat, hát itt...
2: Ez hasonló, igen.
0: Szóval egyébként a félreértést a magyar fél közvetlenül tisztázta a Royal Nemz képviselőivel. Bármi is vagy az.
2: Tehát a királyi valami.
0: Igen. És a Buckingham Palota kommunikációs csapatával is a megbeszélések kifejezetten konstruktív légkörben zajlottak, és a brit fél nyitott volt a szakmai együttműködés folytatására, és a döntés megszületett, a két magyar lipicai ló marad a brit királyi udvarban.
2: Jó, tehát akkor Nelson és Iveco ez a nevük.
1: Igen. Micsoda?
2: Nelson és Iveco.
1: De miért? Nelson,
2: de ezt a nevet adták Iveco nekik. Hát most lehetett volna Béla is, de az milyen hülye lónik.
1: Mennyivel jobb
2: Béla
1: lenne? Ne, hogy akkor, hogyha jól értem, akkor itt annyi történik, hogy azzal magyarázták meg, és akkor itt elmarad az agyonverés, hogy a kölcsönszerződés lejárt, tehát minket magyarokat nagyon zavart, hogy rosszul vannak lepapírozva ezek a lovak, és írjunk már egy jó papírt, tehát de mi nem akarjuk vissza a lovat, papírt. Jó papír kell, és akkor maradhat a ló.
0: Csak ránk magyarokra jellemző ez a papírhoz ragaszkodunk.
1: Nem, ez arról szól szerintem, hogy valaki így felmért, hogy mennyi pénz van még benne, amit el lehet vinni. Ott van még két lóként lévőség, be kell hozni, mert abból lesz még pénz, és akkor oké, okay, jövőre már nincsen munkánk, de azért most még ezt eladjuk.
2: Én nem tudom, gyerekek, az egésznek van egy ilyen nagyon rossz optikája, tehát jó, hát mondjuk a Károly is eszebb, szóval, hogy most nagyon gyorsan hozzá Kamillával együtt.
1: De érted, ezek meg ott csak kamilláztak kín, és nem értették, mi vagy. Add vissza a lovamat, és azt mondják, hogy nem adom. Tehát azért itt is van ebben egy karakánság.
2: Lehet, hogy hasonlóan vakarták a fejüket, mint amikor addó a második világháborúba hadat üzentünk az USA-nak, tudod, tehát hogy ez körülbelül hasonló lehetett. Ott is szerintem idéztek. Szóval nem tudom, érdekes ez az egész. Mondom,
0: meg hogy miért volt ez a legfontosabb?
1: Nem lehetett volna azt írni, hogy adjatok már ti is valamit kölcsön? Mondjuk helyezzétek le itt nálunk az Elton John meg az Ed Sheerant egy kicsit cserébe. Mi adtunk valamit, ti adtatok valamit, írjanak már egy-két magyar slágert.
2: Hát most gondolj bele, hogy ide küldték volna egy hónapra az Elton John meg az Ed Sheerant, azokat megturnéztatni az országban, ugye? Vagy csak betenni egy hónapra őket a Puskás Arénába, azt megmondani, na, mostantól minden este játszani kell, kérem, adjuk el a jegyeket. Hát mennyi lóvébe jött volna már abban?
1: Lóvé. Szó szerint.
2: Uff, az.
1: De nem? Hallod, és ez nekem nagyon tetszik.
0: Szóltunk volna nekik, hogy lovagoljanak ide, Magyarországra.
2: Úgy.
1: Ez most miért jutott eszükbe? Oké, mindegy, ajándék visszakérés. Most itt azt mondják, hogy nem ez volt a szándék, csak hogy a papírok rendben legyenek, jó rendben, hiszi a piszit. Tehát ugye ezen ennyit kellett gondolkozni, hogy ez a magyarázat ez megszülessen. Mindegy. Veletek előfordult már valaha az, hogy ajándékot visszavettetek és vagy kértetek?
2: Nem soha, bár olyan lett volna, amit visszaadtam volna inkább, igen. Tehát, hogy...
1: De hogy úgy adtad volna vissza, hogy amikor megkaptad már akkor, vagy később megromlott a viszony, és akkor úgy érezted, hogy akkor ezt vissza
2: kell. Hogy akkor, tehát azért így, na mondjuk úgy, hogy a gyerekkoromban nem feltétlenül sikerült mindig olyan ajándékokat kapnom, ami hogy igazán boldoggá tett volna, persze.
1: Miben megsértesz valakit, hogyha csak egyet megemlítesz, hogy mi az, amit visszaadtál volna?
2: Direkt nem akarok példákat
0: de
2: mondani.
0: Ez amúgy nektek, Andival ez egy ilyen közös, hogy mondják, triggerpont.
1: Pedig te aztán...
0: Ő is ki van ettől, hogyha nem olyan ajándékot kap.
1: Tudsz örülni az ajándékoknak, te még egy szappannak is örültél.
2: Hát én tudok, tényleg.
0: Látszólag.
2: Tényleg.
1: Mi bajod a pónis kardigánnal?
2: Bár csak pónis kardigán lett volna. Én kicsi póni most kardigán.
1: Mert ez szerintem annyira kicsinyes, amikor valaki például szakításokkor lehet azt hallani, hogy akkor na, akkor add vissza, nem tudom én mi mentem.
0: Én csak simán kidobtam.
1: Odaadtam, leírtam. Az már ott van. Azt nem kéred vissza.
2: Én se kértem vissza soha. Tehát
1: a jegygyűrű az egy ilyen sarkalatos, mert hát ez ugye egy értékes valami, de ott meg szerintem etikett, hogy a nőnek vissza kell adni olyankor, nem? Mm. Tehát, hogy az
0: meg hát ha én lennék a helyébe, akkor biztos nem akarom nézegetni a elmúlt kapcsolatnak a gyűrűjét.
2: Tehát hát igen, igen. Én mondjuk így sose jártam, tehát ez ügyben nincs tapasztalatom. Ha valakinek van, akkor írjon.
1: Mondjuk elmúlt kapcsolat gyűrűjén vett sportautó, az már oké, azt már nézegetem. Tehát, hogyha eladod és pénzét teszed,
2: hát
1: akkor...
2: Ne is haragudj, de az a nő, aki egy sportautó értékét képviselő gyűrűt visszaad, az hülye.
1: Na hát ez meg a másik. Tehát, hogy akkor itt vannak ilyen kanyarok. Most azon gondolkozom, kértem-e vissza valaha ajándékot, de szerintem nem, mert ez a parasztság legalja, nem?
2: Én se. Mondjuk nem is adtam lovat soha senkinek.
1: Jó, hát nyilván. Még. Drága hallgatók, írjátok már meg. Vettek tőletek vissza valaha ajándékot? Vagy adtatok vissza, vagy kértetek ti vissza? Melyik itt elbeszélgetnek, én veletek akarok. 0620-978-978-5. Én amúgy mindig vágytam pónira.
2: Tényleg? Örülni? Elférne nálatok?
1: Igen, egyszer karácsonyra kaptam egy ilyen én pici pónim kis figurát, és akkor azzal így letudták a szüleim, de érzem,
0: nekem
1: hogy ebben
0: a nyertőbb
1: van.
0: Nekem meg sosem volt olyan, úgyhogy kérek.
2: Várjál, hány éves kisfiú voltál, amikor te én pici pónim figurát kaptál?
1: Milyen éves ez? 6 vagy 8 éve volt? Hát mindig mondtam, hogy nem kaptam meg a pónit, és akkor anyáik megelégelték a dolgot.
2: Ja, értem.
1: De még kicsit, tényleg, hogyha most kapnál egy pónit, akkor hova raknád?
0: Hát olyan ilyen kis figura?
1: Teraszra? Nem igazit. Ma mondtad, hogy kéne kiraknád a teraszra?
2: Itt hátra az udvar, itt tartanád bennem.
1: Szabad teraszon pónit tartani?
0: Te elképzeltem amúgy.
2: Miért egyébként? Figyelj, van egy ilyen... Hát nem az a kicsi erkély, ami olyan normál lakótelepi erkély, oda pont kifér a póni. Megfordulni
0: igen,
2: nem
0: mondom,
2: tud,
0: nekem
2: de egy irányba beállítod, és ott marad.
1: Fontos, hogy jó irányba tedd le először. Napközben ne süsse szembe a nap.
2: Esetleg naponta egyszer megfordítod.
0: És a szerződés legyen tisztázott.
1: Jó, oké. Na, akkor ezt megbeszéltük. Ha bárkitől bárki visszakért ajándékot, vagy ti ilyen galádok voltatok, írjátok már meg, érdekelnek a sztorik. 0620-978-978-5. És akkor most már minden tiszta, csak le akartuk jól ezt papírozni, nem akartuk vissza lovakat. Higgyétek el is, Tibiszti.
4: Csak slágerek! Ez a Forrás Rádió.

0: a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamás hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom Barátainak Egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670 391 99 92-es telefonszámon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és

0: Egy perc múlva, 9:45, és én elfáradtam.
1: Ennyi?
0: Aha, most nagyon belepörögtem itt a műsorba, és úgy érzem, hogy most már így a leszálló ágában van a napom, tehát innentől már zombi üzemmód jön.
1: Most képzeljétek el, drága hallgatók, milyen szar élete lehet a lévő kollégának, ha neki ez volt a csúcs?
2: Most ez a baj, hogy elszomorítasz?
1: Nem csak viccelek, nyilván. Nem, amúgy, mert azért minden viccek a fele igaz.
0: Na, az van, hogy ne aggódjatok, mert holnap reggel megijövünk majd. De még addig itt annyi minden történik, ami megdobhatja a napotokat. Például Zimmerer Tomival dobbanhat majd a szív, aztán az íj és Roland megint visszakacsint.
1: Igen, én hozom akkor, ha már a szív, akkor hozom a szív ritmusát, beat.
0: Jó, szép, ez volt? Már nagyon elkozsultad. Vigyázz!
1: Lehet szelemültem, hát igen, ma már idéztem tőle.
0: Van egy határ, ami nem szabad átlépni. Azt nézem, hogy ma marad ez a jó idő, a napsütés az adott, most 18 foknál tartunk, 24-ig melegszik, holnap még melegebb lesz. Mit kapunk itt vissza még a nyárból? Holnap megint 26, és ezen a két napon most nem lesz eső, aztán pedig megint jöhet majd zápor, zivatar, meg csapadék. Mi van az utakon?
1: Az utakon, figyelj, továbbra is azt látom, hogy abszolút rend van. Nyilván azért az M1-esen előfordulhat szakaszos torlódás, illetve lassulás, leginkább a 20-es és a 30-as kilométer között, de azt látom, hogy most egészen rendben van minden. Ez már egy kifejezetten nyugis napindítás volt, legalábbis a közlekedés szempontjából, remélhetőleg így is marad.
0: Uh-huh. Jó, legyen így. Nektek jó napotok lesz? Írjátok meg a Tominak. Meg azt is írjátok meg a Tominak, hogy milyen fájdalmat okoznátok neki, így reagálva a mai témánkra.
1: Biztos örülne, amikor kapja ezeket az ilyen picit fenyegetőzésszerű üzeneteket, hogy
0: nem,
1: ki milyen fájdalmat
0: senkit
1: okozna.
0: Amúgy meg itt visszatekerve majd beolvasgathatja a korábbiakat. Nézem az SMS falat, tök érdekes és szürreális üzenetek jöttek, tehát holnapra, mire elfelejtjük majd, hogy milyen témánk volt, ma is itt visszagörgetünk, majd érdekes dolgok találnak ránk.
1: Igen, szeretnél egy műsorzáró Kozsó idézetet esetleg?
0: Mindig szeretnék egy Kozsó idézetet. Delfines?
1: Nem, most, ami így hirtelen szembe jött velem, de az a baj, ezt nem neked mondom.
0: Ez egy hirtelen szembe jött. Ja, hogy ez most fájni fog?
1: Adásban hülyén veszi ki magát. Nem, egy ilyen mosolyod elcsábít, szemed megbabonáz, kígyó tested, csupa gyönyör és láz.
3: Júj!
0: Milyen szépeket tud ez a Kozsó? Ezt a krokodilos matracról mondta, vagy ezt már a kávézójában beteázva?
1: Ja, közben megnéztük, tehát egy, csak hogy értsétek jól, ugye itt volt a legújabb rovatunk, a slágervadászok, és én elszavaltam az Álmok Futók Robinson című klasszikusának egy részét, és kiderült, hogy Kitty ezt a dalt nem ismeri.
0: Az neked nagyon... is ez pályát csúcsa.
1: Abszolút. És meglepő volt, mert ugye Kitty alapvetően rajong a 90-es évekért, úgyhogy gyorsan belelestünk a klipbe, ahol, és ha még nem láttátok, akkor mindenféleképpen érdemes bepótolni, Kozsó egy felfújható krokodilon lovagol és evez.
0: Tényleg hihetetlen, hogy ebből ő meggazdagodott. Mert hogy az ilyen dolgokból, ez szerintem valami zsenialitást feltételez a háttérben. Tehát, hogy ő valamit ott nagyon összerakott.
1: Figyelj, azért a Kozsó tudott népszerű dalokat írni. Na,
0: meg egy okos ember, tényleg, csak nem nagyon szerettek vele együtt dolgozni azok, akik együtt dolgoztak meg. Valahogy a Fiúbandák sikerén is az ő háza nőtt.
1: Igen, hát mondjuk úgy, hogy az okos producer az így csinálja.
0: Vállalkozó szellemű. Hát így. Jó, a Kozsó idézet rovat nem lesz állandó, egy pillanatig se aggódjatok ezen, viszont az állandó lesz, hogy a műsor végén megtapsoljuk a lányt, aki beül hozzánk, ő pedig ma a Nemes Kitty volt.
1: Árpiné, Nemes Kitty.
0: Zambóné.
1: Így van, ha még nem csekkoltátok, akkor tegyétek Facebook amúgy oldalunkon, meg az Instán van.
0: Így mutatkozik be a hírekben?
1: Na jó, meghallgatjuk mindjárt. És hát köszönjük szépen annak a Révládámnak, akinek azért van még hová fejlődnie a 90-es évek dalszövegeiből, úgyhogy küldeném neki akkor például a Batman című klasszikust, de lehet ez akár a Búj mellém is. Na jó, azt nem küldöm.
0: Hát az a...
1: gondoltam végig.
0: Küldjön neked slágert az íj és Roland, jó? Ezzel óvatosan kell bánni. Jó, és a legnagyobb slágervadász, akinek néha ugye csak dugó lövel a puskájából, de néha igazi slágerdalok, az az íj és Roland.
1: Ez egy gyönyörű mondat volt.
0: A Sláger Rádió visszahozója, a Forrás Rádió Pampalinie.
1: Én vagyok a Forrás Rádió Pampalinie.
0: Szeretnéd, hogy ezt állandósítsuk?
1: Jól van. Gombra, légy szíves.
0: Nektek pedig nagyon köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, és izgalmas témákkal jövünk majd holnap reggel is, ebben a formában 6 után nem sokkal, tehát akkor is ébredjetek velünk. Akit érdekel, hogy Andi hogy van, az kérdezze meg őt, mi pedig akkor majd ebéd után jelentkezünk. Roland itt lesz, én meg reggel 6 után nem sokkal. Na, Sziasztok!
1: Puszik!
3: Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgen, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Spóroljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Általában kedvezően alakul a levegő minőség a következő napokban. Több mint 200-an kezdték meg 10 hetes katonai alapkiképzésüket Tatán. Az EU nem tudott megállapodni az Oroszország elleni szankciók meghosszabbításában. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Több mint 200-an kezdték meg 10 hetes alapkiképzésüket a Tatai Magyar Honvédség 25. Lapkagyört páncélos dandár laktanyájában hétfőn a katonai alapfelkészítési programban. A páncélos dandár tájékoztatása szerint hétfőn 207-en vonultak be a Tatai laktanyába, hogy megkezdjék 10 hetes alapkiképzésüket. A bevonulók 19 alakulathoz írtak alá szerződést. A bevonulás első napján a dokumentumok kitöltése után egészségügyi szűrésen vettek részt a fiatalok, és felvették a felszerelésüket. A kiképzés első két hetében a fizikai állapot fejlesztésen van a hangsúly, a további 8 héten pedig a katonai alapfelkészítésen, amelynek része a többi között az alaki foglalkozás, valamint a fegyverzet és harcászati ismeretek. Az alapkiképzést sikeresen elvégzők a tervek szerint november 20-án tesznek esküt. Általában kedvezően alakul a levegő minőség a következő napokban, írta a légszennyezettséggel foglalkozó oldalán a Hungaromet ZRT. Azt írták, hétfőn előfordulhat elszórt csapadék időnként megélénkülő széllel, a levegő minőség általában kedvezően alakul, az ózon koncentrációja napközben időszakosan megemelkedhet. Az előrejelzés szerint szerdáig folytatódik az időnként változékony idő hideg frontátvonulással, jelentősebb csapadék nélkül, és a levegő minőség továbbra is alapvetően kedvezően alakul. Az uniós tagállamok nagykövetei hétfőn egy nappal a határidő lejárta előtt nem tudtak megállapodni az Oroszországgal szembeni uniós szankciók meghosszabbításáról, ezért egy héttel kitolták a döntés határidejét, írta hétfőn a Politico brüsszeli hírportál uniós forrásokra hivatkozva. Hétfőn egyhangú megállapodásra lett volna szükség, amint egy 3000 magánszemély és vállalat vagyonának befagyasztását előíró szankciós rendszer meghosszabbításáról. Az új határidő szeptember 22-én éjfél. Ismét lesz kis tudós est Komáromban a Rüdiger tónál, szeptember 18-án pénteken 17 óra 30 perckor kezdődik a program, ahol lesz előadás, bemutató és éjjeli lepkészet is. A rendezvény este 8:45-ig tart, érdemes vinni elemlámpát, pokrócot és párnát, valamint jegyzetfüzetet is.
0: Időjárás.
1: Ma napos idő várható, gomoly felhőkkel, legfeljebb keleten kevés helyen fordulhat elő futózápor, a hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, az ország északi északnyugati felén többfelé megélénkül a szél, 25 fok lesz a csúcs.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyeg tisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Hűvöskés volt a reggel, de azért a nappal kellemes lehet. Hello, Buenos Morgan Key Cocktail beköszön, indítom az öt órásat. Kevés Dumával, jó sok zenével és Tamással, meg Bulvár Csokorral nem sokára. Addig viszont tuti a Cyril, Szikora Robi a Valmarral, Alle Farben és Alan Walker is kezd a Broken Strings, rádióz vele!

magic is my best.

0: chill.
1: Cyril, és persze mellette Mary Jo, jaj, de imádom, a tavalyi évben hoztam, ez volt a Still Into You, te a koktélt hallgatod. Elindítottam már az 5 órásat, 3 óráig tölthetjük együtt az időt ebben az órában is. Persze-persze Bulvár Csókorral, benne pedig Topik. Az a Topik, aki a San Jaime-i fesztiválon is járt. Meg ne kérdezzétek, hol van? Hát pontosabban kérdezhetitek, de mondom is, majd ígérem. Ne a tanácsolóra, a tanácsára tekints. Egy török közmondás a mai napi koktélos bölcsességem. Tedd a memóriába, kell, akkor pedig persze vedd elő. Robin Schulz, David Guettával a két nagy öreg összeállt. Mindjárt jön Jade, Armand van Helden egy klasszikot hoz, Ed Sheeran pedig most az East Close-zal bombáz. Hozom, csak slágerek.

Romi Schulz és Persony David Guetta, az On Repeat volt a tiétek, 3 évvel ezelőttről érkezett. Ez a forrás, benne a koktél az 5 órás, kevés duma, jó sok zene, és Bulvár Csókor a következő fél órában, benne pedig Topik, alias Tóbiász. Hogy mi a helyzet vele, merre járt, mit csinál, mit reggelizik, na azt nem tudjuk, de hogy mit csinál, azt mindenképpen elregélem. Oké, addig viszont hozok nektek kiváló dalokat, és maximálisan 24-25 Celsius fokot, ami jó hír, hogy nem lesz csapadék, napsütés, felhő, váltakozás várható az egész nap folyamán. Szerintem ez így egész kellemesen hat, nem? Vagy 7? Topik, Fireboy-jal, nem sokára, Super High és Nika, itt lesz Milo is, Naughty Boy pedig most kezd Kyle-val és Popkennel. Súly, bim, bim, bim, na így a dal, csak slágerekhez dobom.

0: A Topic Fireboy, valamint Nico Santos közös Buddy volt a tiétek. Egy újdonságot játszottam itt a Forráson. Köszi, hogy itt vagy, ez az 5 órás magazinműsor, benne pedig a Bulvár csokora, ahogy ígértem. Augusztus közepén a németországi San Heimo fesztiválon járt, ami kedvenc slágergyárosunk, és a VIP részlegben olyan infók röpködtek, hogy csakna. No, a pletykák szerint a DJ teljesen rákattant az új zenei trendekre, és a legújabb, még kiadatlan projektjeiben állítólag teljesen szakít a tőle megszokott melankolikus dance vonallal, hogy valami egészen elborult, kísérleti hangzással sokkolja a rajongókat. Ráadásul a háttérben azt suttogják, hogy a nyári európai turné dömping után titokban egy hatalmas tengeren túli kollabon dolgozik egy amerikai hip-hop és R&B ikonnal, amit hét lakat alatt őriznek a menedzsmentjével. Ú, pedig ez engem annyira érdekel. Na, ennek mindenképpen utána kell, hogy járja, kiderítem azért is. Ha nem sikerül, akkor nem mondom, jó? Bulvár csokor, benne az imént Topikkal, na mindjárt itt lesz Mr. Belt és Vizol, Camila Cabello, Da Babyvel, apró dolgokat pedig már is dobálok felét, pontosabban hát teszi a Well Hello. Hozom csak slágerek közt!
1: Én is látom, hogy a világ rossz, nem tudom, lesz-e még világos, de ha sötét is ez a világ,

0: Az első órát zártam Hayden James-el, a Foolproof volt a tiétek, ez a koktél 5 órában. Kevés Duma, jó sok zene, mindez Tamással jön Kitty, hozza a legfrissebbeket, aztán Calvin Harris és Dragon Ball Man, ilyen lesz a Lovers in a Past Life.
1: Nektek a szombatesti pörgést! A szombatesti pörgést! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolok nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Végre! Közeledik!
5: Ismét beköszön a spórolás napja a Vértes Centerben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértes Center Világa magazin őszi számában, és vásároljon kedvezményes áron. Ne feledje, a kedvezmények csak az adott napon érvényesek.
6: A legközelebbi kuponbeváltási nap szeptember 16-a szerda.
5: Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
4: Vértes Center. Éj színesen!
7: Ha nem a pénz a probléma, akkor mi más? Fedezd fel egy inspirációs workshop keretében a pénzzel kapcsolatos nehézségeidet szeptember 19-én Tatabányán. Részletek a Határtalan Facebook csoportban.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 11 óra, jó napot kívánok! Megkezdte munkáját a NAV új elnöke, megszűnt Schmidt Máriának, a Terrorháza Múzeum főigazgatójának megbízatása, 64%-kal nőtt az európai tengerparti úti célokra utazó magyarok száma nyáron. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. Megkezdte munkáját kedden Rózsán és hát Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke, tudatta az adóhatóság az MTI-vel. A közleményben kiemelték, az elnök célja, hogy a NAV működése erősítse a közbizalmat és egy átlátható, kiszámítható, magas szakmai színvonalon működő adó és vámhatóságként szolgálja Magyarországot. Hangsúlyozták, hogy a NAV eredményes működése egyszerre szolgálja a költségvetési bevételek biztosítását, a gazdaság fehérítését és a tisztességesen működő vállalkozások védelmét. A közlemény szerint az új elnök a jogkövető adózók számára a lehető legegyszerűbbé kívánja tenni kötelezettségeik teljesítését, miközben az adóelkerüléssel, a csalással és a szabályok tudatos megsértésével szemben továbbra is határozottan és következetesen lép fel. Nyáron 64%-kal nőtt az európai tengerparti úti célokra utazó magyarok száma 2025 azonos időszakához képest, a teljes nyári utasforgalom pedig 40%-kal bővült, közölte az egyik online foglalási portál az MTI-vel. A nyári utazási kedv élénkülését az árak alakulása is segíthette. A portál összesítése szerint a legtöbb vizsgált úti célnál átlagosan 12-20%-kal csökkentek a repülőjegy árak az előző év azonos időszakához képest. Az árak csökkenését egyrészt a forint erősödésével, másrészt a kínálat bővülésével magyarázták. A legnagyobb érdeklődést mutató úti célok közé került Bari, Tirana és Alicante, ugyanakkor Malaga, Rimini és Zadar iránt is jelentősen 2-3-szorosára nőtt az utasszám 2025-höz képest. Megszűnt Schmidt Máriának, a Terrorháza Múzeum főigazgatójának megbízatása, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden a közösségi oldalán. Tarz Zoltán tájékoztatása szerint a döntéssel egy időben a Terrorháza Múzeum ideiglenesen bezár. Az intézmény addig nem látogatható, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítással le nem zárul és a jogok nem tisztázódnak. A tárcavezető jelezte, a Terrorháza Múzeum még az idén újra megnyitja kapuit, amint kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek. Közlekedés biztonsági családi nap lesz Tátón, szeptember 16-án, vagyis holnap a Kultúrház előtti területen. A családi nap célja az ehhez kapcsolódó projekt közlekedés biztonsági eredményeinek bemutatása, valamint a biztonságos gyalogos, kerékpáros és mikromobilitási közlekedés népszerűsítése. Délben ünnepélyes megnyitóval kezdődik a program, várnak minden érdeklődőt.
0: Időjárás.
1: Ma napos idő várható, gomoly felhőkkel, legfeljebb keleten kevés helyen fordulhat elő futózápor, a hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, az ország északi északnyugati felén többfelé megélénkül a szél, 25 fok lesz a csúcs.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Ez már a második matematikai tanulmányaimat kamatoztattam kőkeményen. Jó vagyok, ugye? Ez a Forrás, benne az 5 órás magazinműsor, a Koktél. Kevés duma, jó sok zene, bulvár csokor a Lucas Grahammel. No meg Félix Ján, Maneskin, Enrique Iglesias, Calvin Harris pedig Dragon Ball Mennel. Ígértem, tehát hozom. Jön a Lowers in a Pe-

Felix Jan és Sara Marióhoz. A tavalyi évből szállítottam a slágert. Koktél, kerek 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével. És Bulvár Csokorral ebben az órában is benne a Lucas Graham nevű formáció. Előző hónap 14-én jelent meg egy vadonatúj album. Na, mesélek róla mindenképpen. Ne a tanácsolóra, a tanácsára tekints. Mert hogy a tanácsadásban fontosabb maga a tanács tartalma, mint az, hogy ki adja azt, hiszen a bölcsesség sok forrásból érkezhet. Ez a török közmondás a mai napi koktélos bölcsességem. Tedd a memóba oda fel a dobozba. Rákukkantok egy picit a kalendáriumra, jó? Ígérem, csak tényleg picit. Addig viszont Zörp, Sofian Zauval, itt lesz Sean Kingston T.I.-jal, úgy de szeretem. A Soul to Soul eredetiét vették elő, na majd csak figyelt. Kaigo Sandro Cavazzával, Lotfi Begi pedig most a Cosmix-szal. Találos kérdés, mi van akkor, hogy a világ nem nagy? Hát persze, kicsi. Itt a kisvilág, csak slágerek közdobom.

0: Rádió. Színt hozunk az életedbe.
1: Ennek

0: Lau a Walkie-val 3 évvel ezelőttről érkezett. Te a koktélt hallgatod, köszi, hogy itt vagy. 5 órában kevés duma, jó sok zene Tamással. A Bulvár Csokor nem sokára a tiéd, a Lucas Graham nevű formációról. Egy-két érdekességet felemlegetek a következő fél órában. Enikők Melitták, ti vagytok a mára rendelt névnaposok. Többieknek üzi, köszöntsétek őket bátran. 1916 először használtak csatában tankot. Tették mindezt a britek a németek ellen Franciaországban. 1857-ben Timothy Aldere Arnett, igen, jól értettétek, Aldere Arnett szabadalmaztatta a betűszedőgépet. No és utoljára 1962 Brian Epstein a londoni Daily Mirror szerkesztőségébe Peter Joneshoz vitte a későbbi Beatles tagjait. A beszélgetés végére Jones úr pedig megállapította, hogy a zenekarból nem lesz semmi, nem lesznek sikeresek. No, a fiúk ugye a Beatles tagjai voltak. És sikeresek lettek? Há, hogyne! No és sikeres a Lucas Graham nevű formáció is. Ők jönnek mindjárt a Bulvár Csokorban. Előtte kapjátok a New Level Empire-t, itt lesz Mouse T is, no meg Zala Larson. A kereskedelmi szünet után a Crash repül! Oh, baby, I'm crash.
1: Az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
2: Ez a Beat.
1: Ez a Beat.
2: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
1: 3-tól 5-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
4: Megérkezett a Mancsi járat. A Dunakanyar mobil kutya kozmetikája. A teljesen felszerelt szalon az otthonod elé érkezik. Így kutyusod utazás nélkül szépülhet meg. Keresd minket a mancsijarat.hu oldalon és a Facebookon.
5: Nem lehet elfelejteni 3 betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Stevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. 3 betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
6: Volkswagen.
7: Hello Komárom! Készen állsz? Szeptember 26-án szombaton végre elstartol a várva várt nyitóbuli a Komáromi Flamingóban. Este 10-kor indulunk, és figyelem, csajoknak 10:30-ig a belépés ingyenes. A lemezjátszóknál DJ Bóli, a Forrás Rádió lemezlovasa, valamint KGB, a laza nagy kedvence. És ez még nem minden. Éjfélig vodka plusz energy shot mindössze 450 forint, plusz érkeznek az ajándék óriás habrudak is. Tehát szeptember 26. Szombat, Komárom, Flamingo. Végre táncol, Komárom. Ottali.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak

Rob és a Lucas Graham nevű csapat. A Most People volt a tiétek 5 évvel ezelőttről hoztam. Ez a koktél, ha már 5-5 órában. Kevés duma, jó sok zene és bulvárcsokor. Hát parancsoljatok! Lucas for Hammert, így hívják a frontembert. A Szemveírsz című megasláger ugye megvan. Nos, augusztus 14-én ledobták az új stúdióalbumukat, a Good Times-t. No, de a szaftos pletyka nem maga a lemez, hanem az a hatalmas stílusváltás és a kulisszák mögötti dráma, ami körülveszi. Lucas ugyanis teljesen bezárkózott, hátat fordított a milliós pop szól hangzásnak, és átnyergelt a folk popra. Állítólag kiment Írországba, és olyan zenészekkel rögzítette a dalokat, akik annó az elhunyt édesapja nappaliában aludtak a kanapén. A menedzsment állítólag teljesen kikészült, hogy a slágergyáros elment hippibe, és ír népzenét csempész a rádiós trekkekbe, de Lucas hajthatatlan volt. No, hogy mi lesz ebből? Én nagyon csípem egyébként. Például az Electro Swing feldolgozásokat baromi jól sikerülnek. No, és lehet, hogy az ír népzene és a pop muzsika tök jól megfér egymás mellett. Van egy olyan sejtésem, hogy fogunk még ilyet a Lucas Graham-től hallani. Bulvárcsokor, benne tehát a Lucas Graham. Mindjárt itt jön Dua Lipa.

0: ugye ez, hogyha éppen dolgozol, nem hiszem, hogy aktuális. Nálam sem. A Lil Mix és a Sweet Melody az imént zártam a második órát, de nyitom ám a harmadikat. Kit jön, hozza a legfrissebbeket, aztán Moonlight és a Can't Take My Eyes Off You ismerős lesz. Mutatom!
1: Sok zene, kevés duma.
2: Kevés duma.
1: Utóra csak slágerekkel.
2: Csak slágerekkel.
1: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
4: Új évszakba léptünk, de bizonyos dolgok maradnak a régiek. Mint például a Plazma Center kiemelt juttatásai. Szeptemberi alkalmassági vizsgálatodkor 5000 forint, majd életed első két adásával 60 ezer, az első 5 plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. Most érdemes igazán belevágnod, hiszen ezzel a vadonatúj jó szokásoddal egyszerre járulhatsz hozzá életmentő gyógyszerek elkészítéséhez, és töltheted fel a nyaralások, vagy az iskola kezdés által kiürített kasszát. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Sok szeretettel várunk! Új otthon, korszerű megoldások, alacsony fenntartási költség, akár 3%-os otthonstart hitellel. Nézze meg személyesen az elkészült lakásainkat, és válassza ki új otthonát az Akácfaliget lakóparkban Bábolnán. Legyen a vendégünk a nyílt napunkon, szeptember 19-én 9 és 12 óra között. Várjuk az Akácfa utca, Hásfa utca találkozásánál.
1: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, ismét összefogtak a motoros angyalok, egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete, Paks 2 alacsonyabb vízállás mellett is biztonsággal működik majd. Nemes Kitti vagyok a déli hír összefoglalóval. A Paks 2 atomerőmű tervezésnél figyelembe vették a paksi telephely sajátosságait. A projekt számos olyan megoldást alkalmaz, amely lehetővé teszik, hogy Paks 2 akár az idei aszályos nyáron tapasztaltnál alacsonyabb vízállás mellett is biztonsággal működhessen majd, hangsúlyozta Alekszej Lihacsov, az erőművet tervező Rosszatom vezérigazgatója hétfőn Bécsben. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közgyűlésének éves rendes ülése után adott nyilatkozatában Alekszej Lihacsov elmondta, jól haladnak a Paks 2 atomerőmű idei évre tervezett építési munkálatai, amelyek ütemtervét 2025 végén hagyták jóvá. A Rosszatom vezetője jelezte azt is, megértik, hogy a magyar kormány jelenleg újra gondolja a projektet. Egységes felsőoktatási ágazati bértábla kialakítását szorgalmazza a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Az érdekvédő szervezet közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken az eltérő finanszírozás miatt eltérő a bérezési gyakorlat. Is. Ugyanazért a közfeladatért az alapítványi egyetemeken munkakörtől függően 20-40%-kal magasabb fizetést tudnak adni, írták. Rámutattak arra, hogy az állami egyetemeknek folyamatos alulfinanszírozottsággal kellett megküzdeniük, a forrás hiányos állapot következményeképp pedig a bérszínvonal fokozatosan leszakadt az alapítványi egyetemeké mögött, sőt, jelentősen elmarad a diplomás átlagbér mögött. Összesen 1831 motor gurult ki a dorogi gyülekező helyről, az utasokkal együtt pedig több mint 2600-an vettek részt a Motorosok is lehetnek angyalok jótékonysági felvonuláson szeptember 12-én szombaton, közölte a dorogimedence.hu. Az Esztergomi Kórházat támogató rendezvény szervezői szerint a segítőkkel és az útmentén integetőkkel együtt mintegy 3000-en alkották az idei Motoros Angyal közösséget. A NAV Komárom-Esztergom vármegyei adó- és vámigazgatósága szeptember 18-áig a pékségeket és pékáru üzleteket ellenőrzi. Vizsgálják a nyugdíj számladást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését.
0: Időjárás.
1: Ma már sokkal kellemesebb időre számíthatunk, napközben több órára kisüt a nap, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, 25 fokig melegszik a levegő. Szerdán is sok napsütésben lesz részünk, bár délután északon és északnyugaton már több felhő gyülekezhet, esőre nem kell számítani.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Dél van, jó étvágyat kívánok, ha pedig túl vagy rajta, akkor a büfi mehet a várra hajtott fejjel. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével, Buenos Morgan visszatekintővel és Bulvár csokorral, ebben az órában benne pedig Justin Timberlake, elmondtam mindent. Eva Max jön, Dash Young Fly-jal, Michael Jackson és a Moonlight, Kedda, Can't Take My Eyes Off You.

Kex és a Májomáj volt a tiétek, csak slágerek közrepült. Koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene. Háromig töltjük együtt az időt, a török közmondással például ne a tanácsolóra, a tanácsára tekints. Ez a mai napi koktélos bölcsességem, és ki van az ezórai bulvárcsokorban? Justin Timberlake énekelni is fog. A What Goes Around lesz itt, jaj, de imádom. Pitbullt is Anthony Wetzel, jön Lisa Demi Lovato és Megan Trainor T-Pain-nel.

Jennifer Lopez, hát jó, hogy az In The Morning volt a tiétek. Ez a Forrás Rádió, benne a koktél 5 órában, kevés dumai jó, sok zene is. Tamás, köszi, hogy itt vagy. Hírem van az utakról. A 10-es főúton az 59-es kilométernél csatornázási munkák miatt útszűkület lassítja a forgalmat. Egyébként csapaték elvezetést építenek ott. Tessék körültekintően közlekedni. No, nem csak ott is, hanem az M1-esen is, ahol a 22-es kilométernél lévő sasfészektől pihenő helyen az átépítés miatt nem használhatók a szolgáltatások. Na, no, memóriába fel! Ha neked van infót, dobd 0620-97-8-97-85-ös a számom, repítem tovább. Tarján Zsófit is repítem mindjárt, bele a bulvár csokorba, no és énekelni is fog. Előtte Charlie Puth, Anima Ellie Goldinggal jön Eros Ramazzotti és Louis Fonsi, a Purple Disco Machine és Jake Shears közöst pedig most dobom neked, csak slágerek közt, tiéd a

Charlie Puth és az Attention, ezt is nagyon-nagyon imádjuk. Ha németül szeretnénk, akkor Achtung, Achtung. No, de nem szeretnénk úgy, viszont szeretnénk a Bulvár Csokrot, mert hogy te a Koktélt hallgatod, az 5 órás magazinműsort, amiben ugye szerepel minden órában egy Tarján Zsófit hozom. Augusztus végén robbantotta a bombát a Bulvár sajtóban, amikor a Nincs Kamu című műsorban olyan kőkemény és szaftos szerelmi vallomást tett, hogy még a műsorvezető is elfelejtett pislogni. Zsófi Kerekperec kijelentette, figyeljetek, itt az a negatív mondat, amit már emlegettem. Idézem, a szerelem egy borzalmas állapot. Nos, a dögös énekesnő már 18 éve teljesen egyedül van, szingliként tolja a mindennapokat, és most elárulta a kulissza titkot, hogy miért. Azt mondja, a múltbéli katasztrofális párválasztásai annyira megégették, hogy egyszerűen már nem hajlandó energiát fektetni olyan kapcsolatokba, amik nem működnek. Nos, azért ugye az éremnek két oldala van, nem mindig a másik a hibás, kedves Zsófi, de ezért néz körbe nyugodtan. Bulvár Csokor, benne Tarján Zsófi mindjárt énekel is, jön a No Angels, hú, de szerettem ezt a 2001-es klasszikot. Melyiket? Na mindjárt megtudod, There Must Be An Angel, így a dal. Jön Kygo a One Republic-kal, a Swing-el a Django pedig Lotfi Begivel és Tarján Zsófival. Itt a gyémánt!

0: Csak slágerek és sport! Sport! Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal! Rolanddal! Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
2: Eleged van a kiszámíthatatlan műszakokból?
3: Csatlakozz a víztisztítás szakértőihez Oroszlányban. A Veoliánál gépkezelő operátorként tervezhető műszakkal és kiszámítható időbeosztással számolhat. Stabil munkahely, biztos fizetés vár.
2: Jelentkezz a 0680 20 11 11-es telefonszámon.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 2 óra, üdvözlöm Önöket, szép kedd délutánt kívánok. Giroszt előállító üzemet függesztett fel a Nébi, tovább nőtt a mobilbanki átutalások használata. Szeptember 15-e és 21-e között lomtrágyázást végeznek Dorog 1-es közterületein. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, itt a mikrofon mögött Szabó István. Giroszt és húspogácsát is előállító budapesti üzemet ellenőrzött és függesztett fel a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Súlyos élelmiszerlánc biztonsági kockázatot jelentő higiéniai és dokumentációs hiányosságok miatt. Működését a létesítmény a jogsértések maradéktalan megszüntetése után ismételt hatósági ellenőrzést követően folytathatta. Az ellenőrzéseket az éjszakai műszak során tartották, tájékoztatta a hivatal az MT-t. Tovább nőtt a mobilbanki átutalások használata. A második negyed évben az utalásoknak már több mint harmadát mobilbanki alkalmazásból indították a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb, ma közzétett adatai szerint. Közölték, a forint egyedi és csoportos átutalások darabszáma éves alapon 4,2, összértéke pedig 17,2%-kal bővült, míg a deviza átutalásoké 5,8, illetve 3,1%-kal nőtt. Szeptember 15-e és 21-e között lomtrágyázást végeznek Dorog 1-es közterületi növényein, tájékoztatott Facebook oldalán Dorogváros önkormányzata. A permetezésre az éjszakai órákban kerül sor. A kezelést kézi pneumatikus permetezőgéppel végzik, amely a közlemény szerint nem jár hanghatással. A szakemberek az előírásoknak megfelelő védőruházatban a permetezési napokon este 10 és hajnali 4 óra között dolgoznak. A tájékoztató szerint az esetlegesen tárgyakra, például gépjárművekre kerülő permetanyag nem okoz károsodást, és a melegvérű állatokra sem jelent veszélyt. Mayer Bernadett Mommy Blue című filmje nyerte a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját, közölték a szervezők az MT-vel, bár a filmszemle már szombaton véget ért, a díjátadó záróünnepséggel párhuzamosan még voltak vetítések, így a közönségdíjra beérkezett szavazatokat csak később tudták összesíteni. A 22. Cinefest díjait szeptember 12-én szombaton adták át, a fődíjat a francia Sarah Arnold első nagyjátékfilmje, a Túl sok vadállat nyert. Reisz Gábor negyedik műve a Földszint kapta a zsűri nagydíját, emellett 2 elismerésben részesült a Vádemelés című német bűnügyi történet.
0: Időjárás.
1: Sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő komoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, általában gyenge marad a légmozgás.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Jöttem az íróasztalról. Sziasztok! Ez a koktél 5 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Az utolsó órához értünk, benne Bohanos Morgan visszatekintővel és Bulvár Csokorral. A Jonas Blue a terítéken, Fastboy, New Level Empire, DJ Khaled és Alvaro Soler. Márta Santoszzal közösködik. Én Tamás, rádiózz velem, szép

Bowie és a Nothing Lasts Forever volt a tiétek a tavalyi évből érkezett. Ez a forrás. Benne a koktél 5 órában, egészen 3 óráig tölthetjük együtt az időt. Ebben is kapsz Buenos Morgan visszatekintőt. Még mindig a fájdalom küszöbbel foglalkozunk, és egy golyó hangya került terítékre. Jól hallottad? Golyó hangya. No, hogy ez mit is takar, ígérem, kiderül a következő fél órában. Előtte viszont a Jonas Blue-tozom neked a bulvár csokorban. Vannak infóim, nem félek megosztani. Török közmondás sem, ne a tanácsolóra, a tanácsára tekints. Ez a mai koktélos bölcsességem. Jön Zala Larson, mindjárt itt lesz Nelly Furtado, elsőként pedig, nehogy már megint csalj, ugye? Miles Smith a porondon a

A Jonas Blue és Wide Awake közös Don't Wake Me Up volt a tiétek. 4 évvel ezelőttről hoztam. Ez a Forrás Rádió. A nap 24 órájában csak slágerekkel, itt a koktélban pedig bulvár csokorral. Benne az imént itt Jonas Blue. Az úr jelenleg is gőzerővel tolja a 97-es vadonatúj rezidenciáját, a világ első számú klubjának választott High Ibizában, ami egészen e hónap 30-áig tart, de a benfentesek szerint a bulik mögött egy kőkemény személyes és szakmai válság áll, pontosabban egy mindset reset, azaz teljes mentális újraindulás. Tiestohoz hasonlóan Jonas Blue is teljesen besokalt a rádióbarát Commerce rágó gumi poptól. A pletykák szerint konkrétan dobta a hatalmas multinacionális kiadóját is, hogy visszatérjen az underground gyökereihez. No és most figyeljetek, ami számomra egy kicsit a jövőt jelenti. Augusztus végén megjelent az új Girl című klubhimnusza. E köré épülő ibizai showján Jonas valami egészen elborult dologgal kísérletezik. Figyúzd! Állítólag egy speciális technológiával a bulizók szaglását, a szaglás szervét is stimulálja a tánctéren az illatokkal, amitől a közönség teljesen megvadul. No hát erre baromi kíváncsi vagyok. Lassan már nem 4D-s mózi lesz, hanem 4D-s diszkó. Jonas Blue az imént a bulvár csókorban. Bonus Morgan visszatekintőt hozok nem sokára, addig Ed Sheeran.

0: Fantastic Pitbull-lal, Dronkerről pedig a kereskedelmi szünet után. Nagy klasszik jön 2010-ből, Bánt Dísz, így a dal, mutatom!
1: Két óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
2: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
5: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
6: Végre! Közeledik!
7: Ismét beköszön a spórolás napja a Vértes Centerben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértes Center Világa magazin őszi számában, és vásároljon kedvezményes áron. Ne feledje, a kedvezmények csak az adott napon érvényesek.
8: A legközelebbi kuponbeváltási nap szeptember 16-a szerda.
7: Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
9: Vértes Center, éj színesen!
1: Ez reklám volt.
2: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem

0: Ed Sheeran, és persze, hogy az Old Fun a tavalyi évből hoztam. Koktél 5 órában, ebben az órában még tuti, most éppen Buenos Morgan visszatekintővel. Terítéken a fájdalom küszöb, ennek kapcsán pedig a golyóhangya. Hogy mennyire erős a csípése, Roland utána nézett. Mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Elkezdtem utána olvasni a hangyafajnak, majd mindjárt ne feledd szavat, tényleg jön a Móni üzenete is, de hogy azt írják, hogy ennek a csípése a golyó hangjának lekörözi a mintegy 5 cm-es japán ló darazsakét is.
3: Úristen.
2: De hogy vannak olyanok, várjál, a 11 cm-es szárnyfesz távolságot is elérő trópusi elterjedésű pókölő hős darazsakét is, hogy ezek is azért elég veszélyesek állítólag, úgyhogy most a pókölő has darázsa, nem hős darázsa fog.
4: Nem mindegy, hogy szuper has vagy szuper hős.
2: Az a baj, én inkább az elsőt tudom hozni.
5: Én eddig attól a féregtől féltem, ami Afrikában felmegy a sarkadba, és az nem lehet kiszedni egyszerre, ja, mert beszakad.
3: Nem akarjuk ezt mondani.
5: Móni írja, Buenos Morgan olyan migrénem volt, hogy lebénult tőle a kezem is. Jaj. Na, az mekkora fájdalom lehetett. Igen, az az egészben a legdurvább, amikor ebben a fájdalomban vagy, és azt mondod, hogy csak legyen már vége, és gondolj bele, most ebben az állapotban vagy. Milyen jó dolgod van? Tehát, hogy ezt azért értékeljük már, de most akkor bántsuk meg egymást, jó? 0-tól 10-ig lehet tehát skálázni a fájdalmakat, 0, 1, 2, semmi, a 10 a legdurvább fájdalom a világon. Roland, szeretnél okozni a Kittinek egy kettest. Mit csinálsz? 0-1-2, ez még nem érezhető, de már fájdalomnak nevezhető. Egy kettest, azt miben mérsz?
2: Hát nem tudom, én óvatosan megütöm a kezét.
5: Jó, ez mondjuk egy kettest.
2: De ezt sose csinálni.
5: Szeretnél a Rolandnak egy ötöst? Mit csinálsz? Az olyan közepes fájdalom, az már fáj, ez a hangya csíp tízest.
3: Hát... Na, mit tudok csinálni?
2: Azt mondja, megharapod
5: a fülét.
3: Amúgy valami ilyesmi, van nekem is
2: mondja,
3: a füleim.
2: Azt mondja, nincs kéz a köztérre, nem tudom. Tehát,
5: nem végeztem el a munkát.
3: Ja, én is valami csípésre gondoltam.
5: Jó, ha nekem akartok egy hetest, előkerül a kalapács?
2: Előám. Még ha egy véső is.
5: Ha hetest akarsz, hova ütsz? A 8-9 a tökörrugás, tehát hogyha valami enyhébet kell ütni. Hetes.
2: Orrodra.
5: Orr, egy orr, de erősen, te törjön.
2: Hát olyan köze, ne törjön, de fájjon.
5: Megtidenized az
2: orromat.
5: Szerintem sledgehammer kell, és akkor megtidenizheted az orromat.
3: Megtidenizheted, jaj, Isten.
2: És akkor te is mazban fogsz járni hónapokig?
5: Hát valami ilyesmi, oké.
2: Te leszel a helyi zorró.
5: Jó. És akkor, hogyha most magadnak rakod be a tízes skálán, Roland, és akkor szerintem zárjuk ezzel a golyóhangyát. Most látom, hogy nagyon utána néztél a dolognak. Akkor ezt hova rangsorolod? Tehát ilyen 10, 20, 100.
2: Ja, hogyha, de hogy, és még tök mindegy, hogy hol csíp meg. Ja, hát figyelj, ha azt mondják, hogy egy hétköznapi átlagembernek 10/10, akkor nekem 10/20.
5: Jó, akkor zárjuk ezzel a blokkot, hoztam ezt a dobozt, ebben itt van egy kis golyóhangya, és Roland, kérlek szépen, ezt most nyeld le.
1: Buenos Morgan, minden hét.

0: Az egykori Alfa Vildal a Forever Young, képzeljétek nekem, az egész megvan bakeliten. Biki csunályosan tök jó végig tudtam énekelni az egész albumot, mert hogy ugye a hátoldalon a dalszöveg fent volt. Az imént David Guetta és Eva Max közreműködésével hoztam az egykorit. Jól sikerült ez is. No, ezzel zártam ezt az órát, sőt magát a koktélt is, úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmed. 10 órától mostanáig az 5 órásat kevés dumával, jó sok zenével hallottad, és Tamással holnap 10-kor érkezem, gyere te is, hozd a koktélos porradat, és mindenképpen szomjasan érkez. A folytatás hozza Rolandot, a beat érkezik, egészen 5-ig, 5-re viszont jövök, az amerikai kedvencek a Forrás Charterben, majd pedig DJ Yellow 2 órája a Light Sessionben. No, ciao, ciao mindenkinek, sziasztok! Kesha és T-Pain közöse kezdi a következő órát, Roland első dala, a Yippee-ki-yay, én pedig holnap győzök!
1: Előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
2: Kávé helyett is.
1: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel így is Rolanddal és Révő Ádámmal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Zöld komárom, fedezd fel az őszt. Aranyló fa levelek, friss levegő és egy kis kaland. Indulhat az őszi felfedezés. Töltsd le a zöld komárom alkalmazást és járd be játékosan a páros parkjait, tanösvényeit és természeti kincseit. Közös élmény családoknak, gyerekeknek és minden kíváncsi felfedezőnek. A zöld komárom elérhető iOS-en és Androidon. Zöld komárom. Ősszel is élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
5: Ha nem a pénz a probléma, akkor mi más? Fedezd fel egy inspirációs workshop keretében a pénzzel kapcsolatos nehézségeidet szeptember 19-én Tatabányán. Részletek a Határtalan Facebook csoportban.
6: Hello Komárom! Készen állsz? Szeptember 26-án szombaton végre elstartol a várva várt nyitóbuli a Komáromi Flamingóban. Este 10-kor indulunk, és figyelem, csajoknak 10:30-ig a belépés ingyenes. A lemezjátszóknál DJ Bóli, a Forrás Rádió lemezlovasa, valamint KGB, a laza nagy kedvence. És ez még nem minden. Éjfélig vodka plusz energy shot mindössze 450 forint, plusz érkeznek az ajándék óriás habrudak is. Tehát szeptember 26. Szombat, Komárom, Flamingó. Végre táncol, Komárom. Ottali.
3: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 3 óra. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Megválasztották az Alkotmánybíróság 5 új tagját. Jövő hétfőn kezdődik a Millió lépés az iskoládért kihívás. Eredménytelenül zárult az Európai Szumó Szövetség elnök választása. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofon mögött Szabó István. Megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés kedden titkos szavazással. A képviselők Kronovszki Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot, a Tisza párt frakciójának jelöltjeit választották meg alkotmánybírónak. Mindannyiukra 137 igen és 6 nem szavazat érkezett. Az esztergomi Vasszary Kolozs Kórház korszerűsítéséről, szakember utánpótlásáról és hosszú távú fejlesztési lehetőségeiről egyeztetett Radnai Márk országgyűlési képviselő az intézmény vezetésével. Beszámolója szerint az átfogó felújítás mellett egy új térségi kórház létrehozása is felmerült, a döntés azonban még nem született meg róla. A képviselő Pák Péter főigazgatóval és Lőrinc Krisztina regionális igazgatóval járta végig a kórház több osztályát. Az Esztergomban és Dorogon működő intézmény szakmától függően 90-120 ezer térségi lakos ellátásáért felel. Jövő hétfőn kezdődik a Millió lépés az iskoládért kihívás, közölte a Magyar Szervát Ültetettek Szövetsége az MTI-vel. A közlemény szerint a 77 napos kihívás ezúttal napi 8 mottóval ösztönöz rendszeres mozgásra. A cél, hogy a résztvevők naponta legalább 8000 lépést, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást teljesítsenek. És végezetül sport, ritkán tapasztalt módon döntetlennel zárult az Európai Szumó Szövetség elnök választása a Varsóban rendezett korosztályos kontinensbajnokság ideje alatt. A voksolást pedig egy évvel elhalasztották, így az alelnöki posztot eddig is betöltő magyar Ancsin László a pozíciójában maradt.
0: Időjárás.
1: Újra itt a meleg, alapvetően napos, száraz időben lesz részünk. Időszakosan több-kevesebb homoly és fátyol felhő lehet az égen. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25-26 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a B. Délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Készjük a hölgyeknek, nagy pacsi az uraknak, ez itt ma is a Beat, a délután ritmusa, hiszen ha délután 3 óra, akkor itt a Forrás Rádióban. Ezt a műsort indítjuk, 2 óra a legfrissebb kedvencekkel, Kesával és T-Pain-nel kezdünk, jön a Yippie-Ki-Yay, a mikrofonnál Ilyes Roland.
0: Forrás Rádió, csak slágerek.
3: I just got a brand new car.

0: feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hengesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Nem lehet elfelejteni három betű.
4: Nem.

0: Turbógyára 25 éve stabilan működik, és most tovább bővül. Operátorokat, CNC gépkezelőket, technikusokat, elektromos karbantartókat és minőségellenőröket keresünk. BorgWarner Oroszlány Kft. Az autóipar a gépekről szól. Mi tudjuk, hogy valójában az emberekről. A gépek fontosak, de a jó kollégák még fontosabbak. Várjuk jelentkezésed a jelentkezem@borgwarner.com címre.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

mellett benne pedig a Beat, a délután ritmusa, 2 óra a legfrissebb kedvencekkel, a legújabb slágerekkel. Egészen 5 óráig rádiózhatunk együtt, utána visszaadom a stafétát Zimmerer Tominak, aki hozza nektek a slágerlistát, a chartert, majd pedig este 7-től 9-ig jön a Light Session, a Forrás Rádió hétköznapi mix műsora. Mivel kedd van, ezért aztán ma este DJ Yellow áll majd a lemezjátszók mögé. Én pedig most a Lost Frequencies legújabb slágerét hozom el nektek. Ez a Paraíso.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a beat, a délután ritmusa. A folytatásban érkezzen egy ausztrál DJ, aki 2021-ben tűnt fel, mert hogy ismert dalok remixeit kezdte el feltölteni különböző platformokra, aztán 2023-ban a Stumbling In remixe hozta el számára a világhírnevet. Cyrilről van szó, tőle érkezik már is egy tavalyi kedvenc, ez a There She Goes.

0: Mindig veled a Beat első felét lezárjuk, jönnek a legfrissebb hírek, információk, utána azonban természetesen 60 percen keresztül még együtt rádiózhatunk, és hogy melyik slágerrel nyitjuk majd a műsor második felét, figyeljetek, már is mutatom!
1: A kocsiban ülve, vagy már otthon pihenve is, lehet koncert! Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az ikonikus goodies-ek megérkeztek Tatára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
3: Megérkezett a Manciára, a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája.
4: A teljesen felszerelt szalon az otthonod elé érkezik, így kutyusod utazás nélkül szépülhet meg. Keresd minket a manciarat.hu oldalon és a Facebookon.
1: Kia Sportage 8.949.000 forintért? Vagy 0% THM-mel? Vagy ajándék automata váltóval? Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válasz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
5: Kia Császár, Tatabánya, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsászár.hu weboldalon.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 4 óra, üdvözlöm Önöket, szép délutánt kívánok. Az egészségügyre fordítja a kormány a dohánytermékek jövedéki adó emeléséből származó bevételt. Állítják, juhász tüntetés bénította meg Bukarestet, népmesemondó versenyt szervez a Magyari Zoltán Tudás Központ és Könyvtár Tatán. Jövök a részletekkel, ha Forrás Rádió híreit Szabó Istvántól hallják. Kezdünk! Az egészségügyre fordítja a kormány a dohánytermékek jövedéki adó emeléséből származó bevételt, olvasható a kormány.hu oldalon. A dohánytermékek fogyasztásának közvetlen és közvetlen költsége az egészségügyi kiadások terén a szakminisztérium számításai szerint a bruttó hazai termék 1,7%-át teszi ki. Ez 2025-ben hozzávetőleg 1477 milliárd forint költséget jelentett. Ezzel szemben a dohánytermékek jövedéki adójából és általános forgalmi adójából származó bevétel mintegy 775 milliárd forint volt tavaly. Ezért a kormány a dohánygyártmányok jövedéki adójának emelését kezdeményezi, hogy ezt az aránytalanságot mérsékelje. A cigaretta jövedéki adója 9%-kal, a hevített dohánytermékeké 25%-kal, a finomra vágott fogyasztói dohányi 26%-kal emelkedik novembertől. És gyors hír a juhász tüntetésről, az élő állatok uniós export tilalma ellen tiltakozó juh- és kecsketartók tüntetése bénította meg a közlekedést ma Bukarest központjában, a hatóságok pedig könnygázt vetettek be, amikor egy erőszakos csoport megpróbálta átszakítani a csendőrkordont. 14. Leó pápa feloldotta az elődje Ferenc pápa által a pandémia alatt bevezetett bérstoppot, és megemelte a Vatikánban dolgozó bíborosok és más egyháziak fizetését. A La Repubblica adatai szerint a római kúria bíborosai fejenként 4500 és 5500 euró között keresnek, a dikasztériumok vezetői és titkárai havi 3000 és 4000 euró között, a más vatikáni beosztásban dolgozó egyháziak 1200 és 3000 euró közötti fizetésben részesülnek. A Magyar Népmese napja alkalmából idén is megrendezi népmese mondó versenyét a Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtár Tatán, ezúttal a téma a varázslat. Jelentkezési határidő szeptember 22-e, jelentkezni a rendezvény tataikönyvtár.hu e-mail címen lehet. Minden kis mesemondót szeretettel várnak.
0: Időjárás.
1: Sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő komoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, általában gyenge marad a légmozgás.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a B. A délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Ragyogóan szép délutánt mindenkinek, sziasztok, ez itt még mindig a Beat, a délután ritmusa, és ahogy ígértem, az Addicted pörög majd itt az óra elején, de természetesen utána is hozom nektek sorban a legfrissebb kedvenceket, a legújabb slágereket. Tartsatok velem a mikrofonnál, és

0: Kapcsolj rá a ritmusra! Beat! A délután hangja, itt a Forrás Rádió.
1: Hi, this is Ariana Grande. This

0: somebody else.
1: Buenos Morgan!
2: Buenos Morgan!
1: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Új évszakba léptünk, de bizonyos dolgok maradnak a régiek. Mint például a Plazma Center kiemelt juttatásai. Szeptemberi alkalmassági vizsgálatodkor 5000 forint, majd életed első két adásával 60 ezer, az első öt plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. Most érdemes igazán belevágnod, hiszen ezzel a vadonatúj jó szokásoddal egyszerre járulhatsz hozzá életmentő gyógyszerek elkészítéséhez, és töltheted fel a nyaralások, vagy az iskola kezdés által kiürített kasszát. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Sok szeretettel várunk!
5: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Stevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
6: Volkswagen.
7: Na, hogy megy a meló?
8: Őszintén, gondolkodom a váltáson.
7: Akkor figyelj, a BorgWarner Oroszlán Kft. Turbógyára most vesz fel embereket, mert nagyot bővül.
8: Komolyan?
7: Igen, operátorokat, CNC gépkezelőket, technikusokat, elektromos karbantartókat és minőségellenőröket keresnek.
8: És milyen a cég?
7: Egy 25 éves stabilan működő autóipari gyár. Nem most kezdték, és a kollégák is jó fejek.
8: Na, ez már jól hangzik.
7: BorgWarner Oroszlán Kft. Stabil múlt, stabil jövő. Ha már gondolkodsz a váltáson, akkor az első lépést mi megkönnyítjük. Küldd el jelentkezésedet a jelentkezem@borgwarner.com e-mail címre.
4: Új otthon, korszerű megoldások, alacsony fenntartási költség, akár 3%-os otthonstart hitellel. Nézze meg személyesen az elkészült lakásainkat, és válassza ki új otthonát az Akácfaliget lakóparkban Bábolnán. Legyen a vendégünk a nyílt napunkon, szeptember 19-én 9 és 12 óra között. Várjuk az Akácfa utca, Hásfa utca találkozásánál.
9: Építkezés, otthonfelújítás. A Héra hőszigetelő rendszeret záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-it szilokszán vízlepergető vékony.

0: Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió. Mindig

Mindig veled fussunk végig a ma délután menetrendjén, már nem sokáig, de ez még mindig a beat, a délután ritmusa. Ezt követően érkezik Zimmerer Tomi a Charterrel, majd pedig ne felejtjétek a napot. Itt nálunk a hétköznapi mix műsor, a Light Session zárja, este 7 és 9 óra között DJ Yellow lesz a mai műsor házigazdája. Most pedig Enrique Iglesias, Pitbull és I Am Chino érkezik. Így, együtt, ez a Tavo Bien. You think I worry about hell? When I'm living in heaven, life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo, y ahora es el tiempo.

0: Ez a Forrás Rádió mindig veled. Bizony az a helyzet, hogy a mai beat végére értünk. A folytatásban előbb Charter, majd pedig a Light Session, ahogy azt nemrég említettem, velem pedig holnap reggel 6-tól a Buenos Morgenben találkozhattok legközelebb. Tartsatok velem akkor is, az elmúlt két órában Éj és Solandot hallottátok.
1: Hangolódj nálunk a bulira!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Végre közeledik.
2: Ismét beköszön a spórolás napja a Vértes Centerben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértes Center Világa magazin őszi számában, és vásároljon kedvezményes áron. Ne feledje, a kedvezmények csak az adott napon érvényesek.
0: A legközelebbi kuponbeváltási nap szeptember 16-a szerda.
2: Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
1: Vértes Center, és színesen!
3: Kia Sportage 8.949.000 forintért, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válasz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
4: Kia Császár, Tatabánya, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsászár.hu weboldalon.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Családtag vagy haver is munkát keres? Hozd magaddal!
7: Hozd magaddal!
6: A Veoliánál Oroszlányban több gépkezelő operátort is keresünk. Jó buli együtt melózni, főleg ha még normális is a fizetés és stabil a munkahely. Csatlakozz a víztisztítás szakértőihez.
8: Jelentkezz a 0680 20 11 11-es telefonszámon.
0: Ez reklám volt!

0: a Forrás Rádióban.
1: Már csak 3 perc és 5 óra lesz, jó napot kívánok! Üdvözlöm Önöket! Megbénult ma Hollandia vonat közlekedése, szabotázs okozhatta a műszaki hibát, ritka állatot észleltek a Börzsönyben, Tatán újra lesz strandröplabda kupa. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó Istvánt hallják. Szabotázs okozhatta azt a műszaki hibát, amelyiket reggel Hollandia jelentős részén megbénította a vasúti közlekedést, közölte a Holland Vasúti Infrastruktúrát kezelő ProRail. A társaság tájékoztatása szerint több helyszínen szándékosan a sínekre helyezett tárgyakat találtak, amelyek zavart okoztak a vasúti jelzőrendszerek működésében. 20 különböző helyszínen a sínekre erősített tárgyak működésbe hozták a vonatok jelenlétét érzékelő biztonsági berendezéseket, ezért a jelzők vörösre váltottak. Emiatt lehetetlenné vált a vonatok közlekedése. A ProRail szóvívője azt mondta, hogy egyértelmű bizonyítékok utalnak szabotásra. Újabb ritka állat bukkant fel a magyar erdőkben, egy férfi futás közben vette észre a Börzsönyben, hogy egy ormányos medve bukkant elő a sűrűből, holott a faj eredeti élőhelye Dél-Amerika. Az ormányos medve lehetséges, hogy a közel 1 évvel ezelőtt a törökmezői kisállatparkból megszökött példány. Tataváros önkormányzata és diák önkormányzata, a Tavidők idén is megrendezi a strandröplabda kupát a Városi Diáknap programjának részeként. Az eseményre 4 fős közép- és általános iskolás csoportok jelentkezését várják férfinői és vegyes csapatokban egyaránt. A verseny időpontja 2026. szeptember 23-a 15 óra. A helyszíne az Építők parkja, strandröplabda pályák. A jelentkezés határideje szeptember 18-a, jelentkezni a Csertek István kukat gmail.com e-mail címen lehet. És végezetül sport, nagy hír, a Puskás Arénában rendezik meg 2029-ben a Konferencia Liga döntőjét. Az Európai Labdarúgó Szövetség, az UEFA végrehajtó bizottságának keddi döntése értelmében. A Magyar Labdarúgó Szövetség tavaly októberben jelezte, hogy a 3 év múlva esedékes finálé mellett a 2028-as döntőt is megpályázza. Utóbbi esetében az Európai Szövetség végül a Juventus Torinói stadionja mellett döntött.
0: Időjárás.
1: Újra itt a meleg, alapvetően napos, száraz időben lesz részünk. Időszakosan több-kevesebb homoly és fátyol felhő lehet az égen. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25-26 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

Harry Styles, az American Girls volt a tiétek. Szép délutánt kívánok mindenkinek, a Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznap jelentkező slágerlistáját indítom nem annyira hétköznapian. Egészen 7 óráig pörgetem az amerikai kedvenceket, és nem feledni, jön a visszatek rovat is persze. Nikos Scherzinger és T.I. közöse a Whatever You Like lesz itt veletek. DJ Yellow is a Light Session 2 órájában 7 és 9 óra között. Előtte Tuti jön Olivia Dean, aki felrobbantotta a zeneipart. Érkezik Miley Cyrus, Bruce bejelentette vadonatúj lemezét, egyébként ő mostantól már csak Miley, csak szólok. No és hatalmas győzelem a bíróságon, Bad Bunny érkezik. Addig pedig legjobbjaink, például a Blondish és Curtis Wells újdonság, elsőként pedig most a blogban a The Chemical Brothers és az Apexből a Go, mert hogy ma a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem és az amerikai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást! Kellem

Bunny és a Nueva, jól volt a diétek. A héten a 18. No és apropó Bad Bunny, hello, te a Forrás Rádiót hallgatod, benne pedig a Chartert az amerikai listával. Itt a legfrissebb szaftos jogi dráma vele kapcsolatban, mert ez konkrétan megrengette az egész zeneipart. Egy szövetségi bíró hivatalosan is visszadobta azt a gigantikus pert, amiben azzal vádolták Bad Bunnyt és vagy 150 másik sztárt, köztük Drake-et is, hogy illegálisan lopták el a reggaeton alapját képező dembow ritmust. Nos, ha a felperesek nyernek, Benito milliárdokat bukott volna, de a bíróság kimondta, a ritmus mindenkié, a pernek vége, a jachtpénz biztonságban van. No és még egy a végére, a bennfentesek szerint a kulisszák mögött pattanásig feszült volt a hangulat politikai üzenetei miatt, méghozzá Puerto Ricóban. A színpadon konkrétan elsírta magát, miközben a sziget áram és víz kríziséről beszélt a tomboló tömegnek. Na végre egy együttérző ember. Bad Bunny az imént, a folytatásban pedig már is az amerikai listán pörögve a 17. helyen Zombr és a Homewrecker.

A 14. helyen Dave Stamps, a Rain Dance volt a tiétek. A Forrás Rádió, benne pedig a Charterson nálatok. Köszönöm, hogy itt vagytok. Új névvel, új lemez, kérem. Miley Cyrus előadóként megvált a vezeték nevétől. Ezzel harangozta be, hogy valami készül a házatáján, és rövidesen be is jelentette, hogy szeptember 18-án jön az új lemeze. A Best, persze itt. A zene megfog bennünket, átérezzük, elénekeljük, néha táncolunk rá, kiengedjük a gőzt, és folytatjuk az életünket. Ereje van, sérülékeny, édes és erős, szerelmesen, összetört szívvel és az élet minden köztes állapotában. Ezt jelenti számomra a cím. Köszönöm, hogy részei vagytok a legvadabb álmaim megvalósításának, és őszintén remélem, hogy tetszeni fog nektek ez a lemez. No, idéztem Miley-t, kérem szépen, mert hogy ezek az ő gondolatai voltak. Csak szólok, hogy az új dalt a Forrás Rádió simán imán játsza már. Teddy Swims, ő a folytatásban itt az amerikai listán, a Mr. No Doll a 13.

Sister Noidal a Forrás Rádió szónálatok. Köszönöm, hogy itt vagytok. Biztos, hogy érkezik a következő órában Olivia Dean, úgyhogy tessék majd fülelni, na meg a legjobb 10-be is berepülünk. Itt Beyoncé és az újdonság a 10.

Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz este 6 óra, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép estét. Elfogadták az új ügynök akta szabályozást, újra láthatóak a cseh koronázási ékszerek Prágában, ismét lesz kis tudósest Komáromban a Rüdiger tónál, már is jövök a részletekkel. Én Szabó István vagyok, és ezek a Forrás Rádió hírei. Elfogadta az új ügynök akta szabályozást az országgyűlés kedden. A törvény az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. Az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényjavaslatot 149 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 35 tartózkodó szavazattal fogadták el a képviselők. A fideszes képviselők döntő többsége tartózkodott, a Mi Hazánk és a Tisza képviselői pedig támogatták a jogszabályt. A KDNP-s képviselők egy része tartózkodott, másik része pedig igennel szavazott. Az előterjesztő által a közös történelmi önismeret és a demokratikus kultúra szempontjából is kiemelkedő jelentőségűnek mondott törvény célja a múlt megismerhetőségének biztosítása. 2-2 hétig, szeptember 28-áig újra láthatóak a cseh koronázási ékszerek a prágai várban. A kiállítást az első 4 napon 2-től péntekig csak iskolások látogathatják, majd szeptember 19-től kezdve bárki megnézheti a koronázási ékszereket. Tavaly a 2 hét alatt több mint 51 ezer ember kereste fel a tárlatot, a belépésre mindig több órát kellett várakozni. A legféltettebb cseh történelmi kincseket tartósan a Szent Vitus székesegyház pincéjének páncélszekrényében őrzik, amely 7 kulccsal nyílik. A kulcsok 7 őrzője az államfő, a kormányfő, a parlament 2 házának elnöke, a prágai főpolgármester, a prágai érsek és a székesegyház főpapja 7 fő délután a televíziós kamerák előtt közösen emelték ki a koronázási ékszereket a trezorból, amelyeket azután katonák ünnepélyesen az Ulászló terembe szállítottak. Ismét lesz kis tudósest Komáromban a Rüdiger tónál, szeptember 18-án 17:30-tól kezdődik majd a program, ahol lesz előadás, bemutató és éjjeli lepkészet is. A rendezvény este 8:45-ig tart, érdemes vinni elemlámpát, pokrócot és párnát, valamint jegyzetfüzetet is. És végezetül sport, a héten az Európa Ligában is megkezdődnek az alapszakasz mérkőzései. Az első forduló szerdai játéknapján 9 összecsapást rendeznek. Az FTC, a Ferencváros csütörtökön kezdi meg a szereplést a Celtic otthonában. A Hegyi Krisztiánt és Vitályos Viktort is foglalkoztató Sparta Praha az örmény Ararat Arménia vendége lesz, míg a 48-szoros magyar válogatott Loik Négó ciprusi csapata az Omonia hazai pályán fogadja a Celta Vigót. Kovács Bendegúz és a holland AZ Alkmaar már Angliába utazik, és a Sunderland vendégeként kezdi meg a szereplést a 2. számú európai kupa sorozat főtábláján.
0: Időjárás.
1: Sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő komoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, általában gyenge marad a légmozgás.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

Olivia Rodrigo a tizedik a héten, a The Cure szólt. No persze nem az eredeti lassúban, hanem egy picit felpörgetve, hogy el ne aludjatok. Szép délutánt kívánok, ma már másodszor sziasztok. Folytatom a Forrás Chartert, keddévén persze, hogy az amerikai kedvencekkel. Nem sokára a Visszatek rovattal is jön Nikos Scherzinger is, T.I. Találkoztok DJ Yellow-val is, 7 és 9 között a Light Session 2 órájában. Előtte pedig mesélek Olivia Deanről. Addig pedig hozom legjobbjainkat, Zala Lázon például mindjárt jön a Midnight Sun, előtte Dolly Parton és a 9 to 5. No igen, annak kapcsán, hogy sajna Dolly Parton már nincsen köztünk. Eme sajnálatos ok miatt a dalok újra a listán. Ma a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem és az amerikai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást!

0: hangerei, Forrás Charter. Minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A 8.
1: No nightmares when you can still see the light. Can't find me.

8. helyen Zala Larsson és a Midnight Sun, 7. Olivia Rodrigo a Drop Dead Doll. Te a Chartert hallgatott, köszönöm, hogy itt vagy, egészen 7 óráig tartatsz velem. Mondom a menetrendet, hétfő Európa, kedd Amerika, nehezon ugye ma, szerda hazai legjobbak, csütörtök internet, péntek Dance Chart, és ha már emlegettem az amerikait, 2008 legyen a dátum, abban az évben ezen a héten Nico Scherzinger és T.I. közöse volt az első, ime itt a Whatever You Like.

Bruno Mars és az I Just Might, te a Forrás Rádiót, benne pedig a Chartert hallgatott, köszönöm, hogy velem tartasz, teltett 7 óráig, Olivia Dean felrobbantotta a zeneipart, bátran mondhatom ezt, ma mindjárt hozom a belekapcsolatos pletyit, addig viszont egy újabb Bruno Mars-dal, nagyon jó, imádom, Race Kitál, így anóta az 5.

Guillotine és a Man I Need az imént a tavalyi évből hoztam. Ez egyébként a negyedik itt az amerikai listán. Köszönöm, hogy itt vagy. Az imént egyébként két Bruno Mars dal ment pont egymás után. Most tessék kapaszkodni, Olivia Dinnel is ugyanez a helyzet. A negyedik helyen és a harmadikon is ő. Óriási a pörgés egyébként a sztár körül. A napokban ledobta a bombát, miszerint ő lesz a Lollapalooza India 2027 egyik kiemelt főfellépője. Az énekesnő először csak egy sejtelmes indiai zászlós emojival hergelte a követőit az Insta Story-ban, de a benfentesek szerint a háttérben már aláírták a szerződéseket. Ezzel Olivia hivatalosan is megkezdi Ázsia meghódítását, ami a kritikusok szerint újabb mérföldkő a globális szupersztárrá válás útján. No, de az még nem lenne elég pletyka ügyben. A stúdió környékéről érkezett egy hír, a hatalmasat futó Sam Fenderrel közös Remin, ami ugye nem mellesleg megdöntötte a brit slágerlisták abszolút rekordját, majdnem a süllyesztőben végezte, mert Olivia kezdetben túl bizonytalan volt a saját hangjában. No, de szerencsére a stáb rábeszélte a kiadásra, így most ő az Egyesült Királyság legkeresettebb arany torkú divája. Öt hozom, Olivia Dina porondon, az amerikai listán a harmadik, a So Easy.

a második a héten a Cema Impala és Jenny közös Dracula. A Forrás Rádiót, benne pedig a Chartert hallgatott. Köszönöm, hogy itt voltál eddig, maradj mindenképpen, mert már az első helynél vagyunk. Ariana Grande ezügyben a mai number one a hit, I Made You Love Me.

0: Az első ezen a héten Ariana Grande és a hit That I Made You Love Me. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmet. Az előző kettő órában a Forrás Chartert, valamint az amerikai listát pörgettem. Jönök holnap egy újabb adaggal. Érkeznek majd a hazai kedvencek és Lady Gaga, valamint vőlegénye, akik sokkolták a tudományos világot. Na, hogy miért? Megtudjátok holnap. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Sessionnel teli kellemes estét, éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, ma DJ Yellow lesz itt veletek egészen 9 óráig. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, attól pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao mindenkinek a viszont hallásra az éjszakás műszaknak. Jó munkát, kitartást, a Light Session össz pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!
1: Hangolódj velünk a bulira! Az ország legismertebb DJ-vel!

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva már este 7, jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket. Iroszt előállító üzemet függesztett fel a Nébih, tovább nőtt a mobilbanki átutalások használata. Szeptember 15-e és 21-e között lomtrágyázást végeznek Dorog egyes közterületein. Jövök a részletekkel, én Szabó István vagyok, és ezek a Forrás Rádió hírei. Iroszt és húspogácsát is előállító budapesti üzemet ellenőrzött és függesztett fel a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Súlyos élelmiszerlánc biztonsági kockázatot jelentő higiéniai és dokumentációs hiányosságok miatt. Működését a létesítmény a jogsértések maradéktalan megszüntetése után ismételt hatósági ellenőrzést követően folytathatta. Az ellenőrzéseket az éjszakai műszak során tartották, tájékoztatta a hivatal az MT-t. Tovább nőtt a mobilbanki átutalások használata. A második negyed évben az utalásoknak már több mint harmadát mobilbanki alkalmazásból indították a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb, ma közzétett adatai szerint. Közölték, a forint egyedi és csoportos átutalások darabszáma éves alapon 4,2, összértéke pedig 17,2%-kal bővült, míg a deviza átutalásoké 5,8, illetve 3,1%-kal nőtt. Szeptember 15-e és 21-e között lomtrágyázást végeznek Dorog egyes közterületi növényein, tájékoztatott Facebook oldalán Dorogváros önkormányzata. A permetezésre az éjszakai órákban kerül sor. A kezelést kézi pneumatikus permetezőgéppel végzik, amely a közlemény szerint nem jár hanghatással. A szakemberek az előírásoknak megfelelő védőruházatban a permetezési napokon este 10 és hajnali 4 óra között dolgoznak. A tájékoztató szerint az esetlegesen tárgyakra, például gépjárművekre kerülő permetanyag nem okoz károsodást, és a melegvérű állatokra sem jelent veszélyt. Mayer Bernadett Mommy Blue című filmje nyerte a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját, közölték a szervezők az MTI-vel, bár a filmszemle már szombaton véget ért, a díjátadó záróünnepséggel párhuzamosan még voltak vetítések, így a közönségdíjra beérkezett szavazatokat csak később tudták összesíteni. A 22. Cinefest díjait szeptember 12-én szombaton adták át, a fődíjat a francia Sarah Arnold első nagyjátékfilmje, a Túl sok vadállat nyerte, Reisz Gábor negyedik műve a Földszint kapta a zsűri nagydíját, emellett 2 elismerésben részesült a Vádemelés című német bűnügyi történet.
0: Időjárás.
1: Újra itt a meleg, alapvetően napos, száraz időben lesz részünk. Időszakosan több-kevesebb homoly és fátyol felhő lehet az égen. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25-26 fok körül alakul.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Esti mese helyett. Legyen tánc! Induljon a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Ez a Light Session, az óra rezidense DJ Yellow.
2: Egy dolog van, amit most be kell vallanom nektek. Ha áthívtam a lányokat, ők jobbra-balra mentek. Ha Pininél a hatalom, be kell hódoljak ennek. De

0: világ, ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Pontban 8 óra van, szép estét kívánok! Két klímaberendezést szereltek fel a Tokodaltárói óvoda alsó épületében. Tűzdománc kiállítással, zenés irodalmi műsorral rendezik meg a Dorogi Kultfestet. Magabiztos sikert aratott a MOL Esztergom. A hírperceket Nemes Kittitől hallják 2026. szeptember 15-én kedden. Két klímaberendezést szereltek fel a Tokodaltárói óvoda alsó épületében, szeptemberben játszótéri eszközöket javítanak, és veszélyes fák, illetve ágak eltávolításáról is döntött a képviselőtestület. A július 30-ai és augusztus 26-ai rendkívüli ürések határozatairól Petrik József polgármester számolt be a község közösségi oldalán. A nyári döntések nyomán már megvalósult a Brunswick Teréz óvoda mini bölcsöde Sportutca 3-as szám alatti alsó épületének klimatizálása. A berendezéseket augusztusban beszerelték. A Szent István utcai játszótéren szeptemberben végeznek javításokat, két rugós játékot és a játékvárat érintik a munkálatok. A közterületek biztonságát szolgálja a veszélyes fák és ágak eltávolításáról szóló döntés. A Géza utca 22-26 szám előtt 4 veszélyes állapotú nyárfát vágnak ki, az Orgona utcában pedig a lehasadt és elszáradt ágakat távolítják el. A képviselőtestület a településképi szabályok felülvizsgálatával is foglalkozott. Módosította a településkép védelméről szóló rendelet és a településképi arculati kézikönyv módosítási eljárásához kapcsolódó korábbi határozatát, valamint elfogadta a települési főépítész szakmai összefoglalóját. Az ügyben lakossági fórumot is tartanak, amelynek pontos időpontjáról később tájékoztatják az érdeklődőket. A tájékoztató egy elutasított ingatlan ajánlatra is kitér. Egy gazdasági társaság két Nefelejts utcai ingatlan tulajdonjogát, illetve tulajdoni hányadát ajánlotta fel az önkormányzatnak jelképes 1-1 forintos vételárért. A területeken azonban jelentős mennyiségű illegálisan elhelyezett hulladék található, amelynek elszállítása és jogszerű kezelése a becslések szerint több mint 10 millió forintba kerülne. A testület a várható pénzügyi teher miatt nem fogadta el az ajánlatot. Változott a következő rendes képviselő testületi ülés időpontja is. A korábban szeptember 23-ára tervezett ülést szeptember 16-án tartják meg, olvasható a dorogimedence.hu oldalon. A rollerrel való közlekedés rendkívül baleset veszélyes, ha nem használják megfelelően. Fontos például a védő felszerelés használata is, amiről Racsné Galambos Gréta rendőr őrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője beszélt.
2: A leggyakoribb problémák, amiket velük kapcsolatban észlelünk, az a biztonsági felszereléseknek a hiánya, tehát vagy nem viselnek bukósisakot, vagy valami könnyebb kerékpáros sisakot viselnek, ami egy ütközésnél nem fogja megvédeni a fejet a súlyos sérüléstől. Térd és könyökvédő, testvédő a legritkább esetekben van a kerékpárosokon, ez egy komoly probléma. A másik ugye a sebesség megválasztása, tehát sokszor látjuk azt, hogy akár úttesten, akár járdán gyorsan mennek, manővereznek, előzik a gyalogosokat, rendkívül balesetveszélyes helyzeteket tudnak teremteni, illetve ami még nagyon sokszor előfordul, hogy ketten közlekednek egy rollerrel, tehát ez egy nagyon fontos alapszabály, hogy egy roller, egy ember. És egyébként az alkoholfogyasztással is ugyan ez a helyzet, mint amit a kerékpárosoknál elmondtam, hogy ha már van egy alkoholos befolyásoltság, akkor már nem olyan a reakcióidő, nem úgy tudunk bizonyos helyzetekre reagálni, és azért a kerékpárosoknál azt mindenképpen ki kell emelni, hogy úgy, mint a gyalogosok és a kerékpárosok esetében a rollereseket sem védi semmi. Tehát egy esetleges ütközésnél, de még ütközni sem kell, ugye több olyan balesetet látunk, ahol a rolleres letér az útról árokba, esik, semmi nem védi meg meg a testét, és azért volt az utóbbi, a nyári időszakban volt is ilyen baleset itt a Vármegyében, hogy környékül területén árokba borult a rolleres, és nagyon komoly fejsérülést szenvedett. És azért az is jellemző, hogy gyerekek fiatalok, tehát nem is kell hozzá felnőtt, hanem mondjuk két iskolás gyerek közlekedik így. Volt egyébként Komáromban olyan esetünk, ott szerencsére nem lett komoly kimenetele a balesetnek, de egy parkolóból kihaladó autó és egy roller találkozott, ahol két fiatal állt a rolleren. Természetesen itt azt is vizsgáljuk ilyenkor, hogy mik a baleset körülményei, kiadott elsőbséget, adott-e, milyen szabályt szegtek meg, de én úgy gondolom, hogy nem is ez a lényeg egy ilyen baleset esetén, hanem az, hogy nem lehet stabilan közlekedni egy rolleren úgy, hogy valaki előttem van, én pedig a derekába kapaszkodom. Tehát ez mindenképpen rendkívül veszélyes. Az ajánlás az az, hogy bármilyen teljesítményű a roller, bármilyen sebességre képes, használjanak védőfelszerelést. Én úgy gondolom, hogy ebben az esetben nem a szabályozás a lényeg, és nem a retorzió, hogy mit kaphatok azért, hogyha nem, hanem a testi épségnek a védelme. És amint már említettem, az sem mindegy, hogy milyen védőfelszerelést használunk, mert azért ezek a rollerek a teljesítményükből, a sebességükből adódóan nem olyanok, mint egy kerékpár. Tehát, hogy azért egy kerékpárral ritkább esetben mennek ilyen gyorsan, persze egy versenykerékpáros biztosan tud, de azért az átlag közlekedő nem, és azért a rollerrel meg igen nagy sebességgel is lehet haladni, ahhoz képest, hogy nem védi semmi, ellentétben mondjuk az autósokkal.
1: Tűzománc kiállítással, a pesti kávéházakról szóló előadással és zenés irodalmi műsorral rendezik meg a Kultfestet szeptember 16-a és 18-a között a Doroki Gáti Zoltán Városi Könyvtárban. Mindhárom program ingyenes, a pénteki rendezvényre azonban előzetes regisztráció szükséges. A programsorozat szeptember 16-án szerdán 17 órakor Vdovkina Anasztázia Tűzzel, Színnel, Lélekkel című Tűzománc kiállításának megnyitójával kezdődik. A tárlatot végéve a képzőművész nyitja meg, a vendégeket Szabó Berghauer Zoltán intézményvezető köszönti. Az eseményen Madar Justina Fuvola művész működik közre, a kiállítás október 15-éig tekinthető meg a könyvtár nyitvatartási idejében. Szeptember 17-én csütörtökön 17 órától dr. Csapó Csaba tart előadást, ahol a Nyugat született a Pesti Kávéház címmel. A Kultfest záró napján szeptember 18-án pénteken ugyancsak 17 óra akkor Sinkó Gyula Nagy átverések alkoholba folytva című zenés irodalmi műsorára várják az érdeklődőket. A programot kvíz és italok is színesítik, a részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni az infokukac dorogikönyvtár.hu e-mail címen, vagy személyesen a könyvtárban lehet. Mindhárom rendezvény helyszíne a Gáti Zoltán Városi Könyvtár, Dorog Bécsi út 56. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. És végül sport, magabiztos 42-20 25-ös sikert aratott a MOL Esztergom a Madarson Mosonmagyaróvári KC ellen szeptember 12-én szombaton a Suzuki Arénában. Ele Gábor együttese a szünetben még 4 góllal vezetett, a második félidőben azonban jelentősen növelte előnyét. A hazaiak legeredményesebb játékosa a 9 találatig jutó Faragó Lea volt. A MOL Esztergom 2 forduló után 2 győzelemmel 4 ponttal vezeti a tabellát. A hírperceket Nemes Kittitől hallották 2026. szeptember 15-én kedden. További jó rádiózást kívánok!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

0: ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése.
1: A kocsiban ülve,
0: vagy már otthon pihenve is
1: lehet koncert.
0: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután
1: 5-től este 7-ig.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez!

Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. 6-tól 10-ig. 5, 6,

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

következő sláger garantáltan magyar. És garantáltan fülbemászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig veled.

Teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos, minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is, biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek, légy.

0: hangerőt fel, jön egy újabb hazai kedvenc. Forrás Rádió. Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar

0: Forrás Rádió. Után az FM 90,5-ön.
1: Van olyan tai chi mozdulat, amitől valaki összefogja magát, anélkül, hogy tudná miért.
2: Nem akarok hazudni. Van ilyen mozdulat. De még nem vagy rá.

0: Most fogjuk a labdát, majd szépen eltöljük.
1: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összes mozdulatot.

0: tested és az elméd is koncentrál, akkor el tudod érni, hogy képességeid csúcsán teljesíts.
1: Igen, Sensei.
0: Nem kell Senseinek hívnod, Rossz. Forrásra.

0: kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is,
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió toplistáját minden hétköznap délután
0: 5-től este

0: captain. Muszáj lesz léptem, érzem, hogy végem.
1: Forró.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: Kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
2: Kávé helyett is.
1: Ez a Buenos Morgen, a Forrás Rádió ébresztősója. Tarts minden hétköznap reggel így és Rolanddal

0: Tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Van egy múltam.

Ne legyetek útban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppa, de közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a tuma rólam, de itt kusavrúcsok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna. Massza meg a propaganda. Mi a f***t csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van engem, akkor szabadni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak, razziák.

0: hazai kedvencek a legjobb forrásból. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Az összes játékszabályt fessük át a szürke üres szobát. A horizont a város szélén, a szűk kis utcán.

0: most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled!
1: Akinek fáj,

ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, I. és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6.